0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na, ő az az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzá. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband, ezt azon most.

house. Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J-Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús reggelivel indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco, Rehab, Stanfeld és Sleep Tonight. Stanfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy McDonald nagy slágeréhez nyúltak vissza, This Is The Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították, ez lett a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a német énekes, szupersztár, és hát kipipálhatja már a tévés tehetségkutató zsűritag titulust is, Kámrád. És az a dal, amit élőben előadott itt a Rádió 1 stúdiójában egy szál gitár kíséretében még 2025-ben, Be Mine, jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerét.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést, többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az igazán korán kellőknek is. Balázsék legjobb pillanatai pedig érkeznek majd 3-4-6 előtt egy kicsivel, hát aztán a folytatásban is, mert hogy best of 6 óra után, és hogyha szeretné valaki bezsákolni a Strandfesztivál páros belépőit, erre napközben lesz lehetőség többször is, Atisnál például, meg az élő kívánság műsorban is, úgyhogy érdemes lesz résen lenni. Most pedig Kamrád barátunkat hozom, és egy nagy Rádió 1-es kedvencet tőle.
1: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 31-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Szépülnek Kaposvár virágágyásai. Látványos égi parádéval búcsúznak a meteorok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közlekedési balesetek, szabadtéri tüzek és kidőlt fák miatt összesen 31 alkalommal vonultak a somogyi tűzoltók az elmúlt hétvégén, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem. A legtöbb riasztást szabadtéri tüzek és műszaki mentések adták, több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására. Ádánt közelében mintegy 15 hektáron égett a tarló, Kálmáncsa határában pedig egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet. Barcson egy letört faág villanyvezetékeket szakított le, és teljesen elzárta az utat. A hétvégén több siófoki balesethez, valamint egy vaddisznó miatt felborult autóhoz is riasztották az egységeket. Szépülnek Kaposvár virágágyásai. Folytatódik Kaposváron a közterületek virágosítása, a körforgalmakba idén is évelő növényeket ültetnek. A város több pontján már megkezdődött a virágágyások gondozása és az új növények kiültetése. A körforgalmakba ezúttal is évelő növények kerülnek, amelyek hosszú távon díszítik majd a közterületeket, írja Szita Károly polgármester a közösségi oldalán. A város üzemeltetés célja, hogy Kaposvár parkjai és közterei egész nyáron rendezett, virágos képet mutassanak. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak a város több helyszínén. Látványos égi parádéval búcsúzik a csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is. Elérik csúcsukat, Fogter Zoltánt, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
3: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
2: Elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő ma alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, időnként megélénkül a déli szél, a hőmérséklet a térségben ma már napközben 29 és 35 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke holnap már elérheti a 37 fokot, a következő napokban pedig erőteljes melegedés kezdődik.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi. Hobbira van szükségem.
2: És mit találtál?
1: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
2: Kertészkedés.
1: Nem.
2: Kötés.
1: Nem.
2: Horgolás.
1: Nem.
2: Tűzzománcozás.
1: Nem.
2: Masturbálás.
1: Igen. Csoportos masturbálás.
2: Csoportos masturbálás terhestőkkel. Pitbull tulajdonosokkal és terhestőkkel.
1: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, hogy hozzám tartoznának.
3: Hát ilyen olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
1: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
3: Igen. Aha, megvan.
1: Jó, szaxofonozni akarok.
2: Jó!
1: Szaxofonozni akarok.
2: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent, hogy tényleg.
3: Az jó, az, mert az első 2 év az azzal fog elmenni, hogy a családod meg akar ölni, mire rendes, rendes hang jön ki belőle.
1: Két új lakásba kell költözni.
2: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang, csak hamis és csak rossz.
1: De nem látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal 2-kor és csak előjök a szaxofonnal.
2: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
1: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezt az egyet el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel vannak pezsek. Mennyi idő, aki tud szaxofonozni?
2: Figyelj, eszem.
1: És most jövök.
2: Hozz a szaxofon.
3: Wow, gyere! De, azaz. Bal kezed van, Fúli. Bal.
1: Nem mondod meg, mi van fölött.
2: De szerintem ez nem nehéz.
3: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év, mire egy normál hang kijön belőle.
2: Tényleg?
3: Persze.
2: Nem tűnik bonyolultnak.
3: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
1: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
3: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet
1: választ. De nem látok engem egy csillogó váltaméses kosztümben, ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből hajnal 2-kor.
2: És megfújja.
3: Ez milyen klub?
2: És nagyon megfújott. És ott állunk, és nagyon megfújott.
1: És 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
3: Holnap jössz?
1: Jövök.
3: Hozok neked szaxofont, jó?
1: Van szaxofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szaxofont, amit a béka is használ.
3: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
1: Kell, minden kell. Szaxofonos is kell, meg szaxofon is kell. A legjobb az, hogy egy csoki szaxofont hoznám, mert az a két dolog, de a legjobb azt lehetek a világon.
2: Elmondom neked.
3: A szaxofonozni és csokizni.
2: 10:05 fogod úgy elfelejteni a szaxofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mész. Na, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegei pályáidat. Tök jó, tehát valami kell.
3: Sebezgén Balázs, csillagászat,
2: zongorázás. Csillagászat, egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy 3 éve elhatároztam, meg ugyanilyen fellángolásom volt.
1: Nem mondod komolyan.
2: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
1: Soha a macskák fekszenek rajta.
2: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, márhoz egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
1: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
2: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyobb. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
3: Girl, ez lesz a neved. Saxi Girl.
1: Saxi Girl.
2: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
3: Hát sokat segít, ha tudsz.
1: Micsoda?
2: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
1: Az még a régi iskola.
2: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
1: Excesszív dohányzásba kezdek hozzá.
2: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
1: Igen, nagyon sok jó van, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb, az vagyok én.
3: A berobbanó energia.
1: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell figyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
3: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt.
2: 90-es évek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál, csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szaxofonozott, nem?
3: Persze, még a mai napig is csinálja.
2: De jó, kiváló zenész egyébként. Így tehát, hogy jól csinálja, nagyon.
1: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
2: Az nem is állna jól, az neked inkább a szaxi.
3: Nem, szerintem jól állna neki. Képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
2: Úgyhogy nagyon más csinál a bal kéz, mint a jobb, borzasztó bonyolult. De
1: néha előhúzok egy nyalókát a farpofáim közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magamat, az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
2: Így van, a neved lesz Rászkó Szaxter.
1: Szaxti, Rászkó Szaxti.
2: Rászkó Szaxti, ez lesz. ez lesz a neved.
1: Igen, és
2: mi értelme van, ha nem ez új dolgokat elsajátítani? Így hát van. Ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat, ami igen, kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra húzza.
3: Egyszerűbb, egy citera.
1: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
3: Ahogy fognak
1: tudni körülni, fogjátok, hogy gyakorolok, megkeresztett ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
3: A Baker Street.
2: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy
3: tehát, hogy minden... megszólaltatás, tehát dallam játszás, tehát minden, tehát ott nullára kell elindulnod.
1: Igen, de...
3: Azért mondom, citera. Zing, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: És mi az a másik, amit üzékkel kell, tudod, ilyen...
3: Az nagy cimbalom, nagyon bonyolult.
2: Nem, szakszofonozni kell, szakszofonozni kell. Figyelj, ez... meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát hogy úgy megvagy.
1: Egyébként
2: nagyon előveszed, igen,
1: meg,
2: nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújja, tudod, és az első két sor hanyatt esik, úgy szól az a szakszofon.
3: Marcelina P.J.T.
1: Azt hiszem, Marcelina, nem?
3: Nem, Marcelina, ezt írt be, Marcelina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni
2: szakot. Jó, ha elindítjuk egy kicsit, becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod. Jó, hogy ez már te
1: nekem
2: vagy.
1: Egy kicsit büdös öreg férfi kell.
2: Neked nehogy idehozatok egy kicsit. Nehogy vagyok.
1: Én ehhez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
2: Mit látnak meg emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, két évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hangszert, amit sose tanultál meg.
3: Nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény. Mert igen, ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
2: Hogy kapj egy kis figyelmet karácsonykor a családtól. Igen.
3: Na, de nálunk nincs ez, tehát
1: nem,
3: akkor honnan
1: egyáltalán nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshozni megtanultam.
3: De egyet jobbra.
2: Ha csárdáshoz az axizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
1: Akkor ez én az
3: nincs
1: igazi magyar megyecske. Nem
3: na,
1: tudom,
3: amúgy
1: szerintem én csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, tessék, hogy öregi férfiak tapsolnak nekem.
3: Tapsold vissza.
2: Micsoda, a legjobb szakszofonos lesz.
3: Az
1: vagyok már én, az már én vagyok.
2: Ki ő?
3: Ő Marcelina maga.
1: Az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
3: Figyelj.
2: Eszter! Én ezt már holnapra szeretném kérni.
1: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
2: Mi van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális szempontból értem, csak hogy ugye...
1: Orális, teljesen vittele hátulról.
2: Teljesen vittele közbeszólalról,
3: és a szakszi.
2: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál, ez mindig nagyon izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
1: A Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
2: Jó, oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, szerintem mikor megírták, Bali, most telt le az egy év, ma kéne zongoráznod, egy év múlva jönni fog.
1: Nézd arra, nem milyen boldog az, hogy
2: jönni fog a dátum, egy év múlva, Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
3: És
2: egy
3: akkor egy arra a szakszofont átadunk.
2: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanul szakszofon. És megfújná.
1: Az olyan durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-e. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
2: Ja Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba, hány
1: na
2: ilyen
1: jó,
2: dolog
1: van. De mik a legjobbak, mondja, és hát én sem mondom a sajátom.
2: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a felék meg a hallgatók, kaptam, hogy én csillagász leszek. Uh-huh. És szeretnék felnőttkor megtanulni csillagászkodni. Anyám még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
3: A Csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
1: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
2: Tíz éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
1: Te nem vagy, tettem akkor te vagy csillagát. Az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcső.
2: És van egy hatalmas távcső, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
1: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szaxofonos ébresztőtök. Majd akkor,
3: először jön a Baker Street.
1: És megnéztem, és nem annyira drágák a szaxofonok. Tehát,
2: mint hangszer?
1: Igen, na, ez az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásra.
2: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
3: Igen, csak mi megvalósítottuk.
2: A Dolomitokban motorozik ki éppen a szaxofonról álmodozik.
1: Neked csak ennyi volt, csak a motorozás?
3: Ne, a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
2: De nem volt, hogy valami nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és nem...
3: Híres rock gitáros voltam. Te!
1: Jó.
3: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
1: Akkor innen ismered a Marcellát?
3: Marcella!
1: Marci!
3: Holnap mi fog sírni?
1: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
2: Meg kell, holnap meg kell
3: fújni. És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
1: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
3: Nem, azt akkor hosszú nadrágban kellett lenni, feketébe, fehérinkbe.
1: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
3: Miért lenne már haszontalan?
1: Hát de merre tudsz harsonálni?
3: Mindenfelé.
2: Vannak értelmetlen hangszerek. Tehát, hogy vannak azért.
3: Na nem mondjátok meg, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
1: De látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
2: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, egy kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát rájössz,
3: komoly zenésznek
2: azt szerintem. Tehát rájössz, hogy a leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
3: Mondom neked, mert a tolóharsona a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
1: mint
3: hogy
1: a húzós hangszereken, ugye ez dolos.
3: Így van nálunk, ugye, pontosan kell állítani a kis...
2: Hogy meddig tolod azt a kard.
3: Be kicsit, arrébb tolod, már hamis vagy.
1: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni,
2: ha távolától vagy, akkor bajba vagy.
1: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
2: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50 évesen, hogy megcsinálja. Valaki ezt írja ki, tehát a motorcsónak vezetői vizsgát akarok letenni, csak úgy.
3: Jó. Mondjuk a hajózás nekem, mert én a vitorlázást űzöm 10 éve.
1: Jó, az abszolút
3: soha életemben nem volt még.
2: Nincs az embernek motorcsónak, aki nincs vitorlása, de le akarja tenni, hogy egyszer majd legyen.
3: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
2: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyerekké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
1: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
2: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam a Dunán sokáig.
1: Csak előjönnek ezek a dolgok.
2: Én azt megcsináltam, én hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
1: Kivihetném most a szigetre.
2: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem tudtam, nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajó, megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó kötheti. Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorú sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és ugye hajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa mögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mi történt?
1: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lili vaszírt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
2: Beraktál valami jó buzsikát?
1: Igen.
2: Lili was here, na mutasd, igen. Akkor az hogy
1: ez
2: szól?
1: Ez már de szólóhoz kell kiteketet?
2: Candy
3: Duffer.
2: Ez te vagy már ezt tettem?
1: Ez vagyok én. Ez Feri gitára kísért.
3: Ezt lemondom. Na, akkor csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva ezt el kell játszani.
2: Fogok röhögni ezen. Nagyon várom, végre ez... nem én csinálok magamon hülyet, hogy megérek valamit, amit nem teljesítek.
3: Oké, egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
1: De ez én vagyok, ez a hangszer, érted?
3: Ez te vagy, ez maga a szakszofon, te maga a szakszofon.
1: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
3: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és akkor, tehát derítsük ki, mielőtt ezt megérjük.
1: Van a kapacitása a tüdőmnek, nehogy aztán kesszon beteg legyek,
3: olyan
1: hasonló.
3: Az van, olyan kapacitás van szívem.
1: Ez a belem, nem a tüdőm, tesó.
2: Kapsz egy PTC-t össze összeomlik a tüdőt, tudod. Igen. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtem az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
1: Jó, de lehet,
2: ha még élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
1: Nem, én azt akarom mondani, hogy jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás.
3: Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
1: De valami
3: ez
1: a 80-as évek végére.
3: A békeztét oda kevés
1: lesz. Az a kevés, de nagyon jók vannak ám, van George Michael is, meg minden. Keresünk egyet.
3: Lassú.
1: De figyelj, egy életen 15 másodperc lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
5: I'm doing it.
0: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. Terjed egy videó a Kőröshegyi Völgyhídról. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mozgalmas hétvégéjük volt a balatoni vízirendőröknek, akik 7 esetben összesen 12 bajba jutott emberen segítettek. Tájékoztatásuk szerint a mentések között volt 3 elsodródott szapos, egy irányíthatatlanná vált vitorlás és egy sekély vízben elakadt kishajó is. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit gumicsónakjával együtt sodort el a szél. A rendőrök a gyermeket és az üresen sodródó csónakot is épségben juttatták vissza az édesapjához. A vízirendészet ismét arra kéri a Balatonon pihenőket, hogy mindig figyeljék a viharjelzést és tartsák be a biztonsági szabályokat, és ami nagyon fontos, ne fogyasszanak sok alkoholt, mielőtt a vízbe mennek. Egy látványos videó terjedt el a közösségi médiában, amelyen állítólag valaki bázisugrást hajt végre a Kőröshegyi Völgyhídról, írja a Vármegyei Lap. Egyelőre nem lehet megerősíteni, hogy a felvétel valódi eseményt ábrázol-e, vagy mesterséges intelligencia segítségével készült. A bázisugrás a világ egyik legveszélyesebb extrém sportja, amelyet hidakról, épületekről vagy más magas objektumokról hajtanak végre ejtőernyővel. Az ilyen ugrások számos helyszínen engedélyhez kötöttek vagy tiltottak. A videó hitelességét egyelőre még nem erősítették meg a hatóságok. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Túlnyomóan derült időre van kilátás, eső nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet pedig napközben 30 és 35 fok között alakul a térségben. A következő napokban erőteljes felmelegedés kezdődik, holnap is derült, csapadékmentes idő várható gyenge légmozgással, a hajnali 12 és 21 fok közötti hőmérsékletekről délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Egyre népszerűbb az interneten, nem tudom, olvastátok-e, nagyon beteg a történet. A fék könyvek vásárlása. Fék könyvek vásárlása. Egyre népszerűbb, óriási őrület van. 1500 forintért megvehetsz 4-5 könyvből álló állkönyvet, ami arról szól, de fél megőrülsz, hogy hol tart az ember, ami életű borítóval te megkapod, és felvághatsz, hogy Shakespeare, vagy Dumas három testőr, vagy bármit van, amivel te szeretnél előállni, ha jönnek hozzád, hogy meggyőzd őket, hogy milyen olvasott vagy. Vagy ha szeretnél valamilyen hátteret magadnak csinálni. Amikor jönnek a vendégek, akkor azt gondolják, hogy te milyen olvasott és művelt vagy, és 1000 forintért 4-5 szerzőtől megkapod magát a borítód, úgyhogy ezekben a könyvekben nincsen semmi. Ezek tök üresek.
6: Szerintem lapok sincsenek benne.
5: Nincsen.
6: Ha, tehát fehér lapok se, hanem van egy ilyen borító, álborító, annak a gerincét látod, óriási szelfiket tudsz csinálni az Instára, a könyvesboltod előtt mondjuk 15 ezer forintból összebírod rakni, azt, ami több százezerbe kerülne, ha megvennéd a könyved.
5: Mire szolgál? Tehát ez mire szolgál? Én megrakom a Shakespeare összes, a Dumát fölrakom, a nem tudom, a Dostoyevskitől a 3 legjobbat, amivel a legjobban tetszett, vagy még tényleg most. Mit árul el? Tehát mi a különbség a fékkönyv meg az igazi könyv között?
6: Hazugságot árul el rólad, ha kiderül, de nem derül ki, mert ugye az Instára fölteszed, hogy otthon beszélsz, vagy fotózsz, tartózkodsz, és mögötted egy rohadt nagy könyves.
5: Ja, értem, te...
6: polc van, és azt üzeni a te követőidnek, barátaidnak, hogy te egy művelt, intelligens, olvasott ember okay. vagy.
5: Jön a vendég.
6: Na, ez a jó kérdés.
5: Leül az asztalhoz, te leülsz vele szembe, és így fölnéz a könyves polcodra. És azt mondja, hogy...
6: Neked megvan.
5: Úristen, bűn és bűn. De szerettem volna elolvasni. Kölcsön adod? Innentől kezdve hogyan tovább?
6: Tehát úgy, hogy tehát nem innent... adok kölcsönkönyvet. Asszonyt és könyvet nem adunk kölcsön.
5: Belenézhetek? Megnézhetem? Nem. Érted? Tehát mi van akkor, ha azért érintésig megy a dolog? Akkor kiderül, hogy fék könyveid vannak?
6: Akkor ki óriási bukta van. Többet akarsz mutatni magadról, mint ami vagy.
5: Nem egy mosodok.
6: Hagyja csak
5: így valamit. Ne, ha csak gyere, inkább gyere ki a kertbe cigarettázunk egyet. De itt a kölcsön szeretném kéne.
6: Jövő héten majd átviszem neked.
5: De figyelj, odáig jutottunk, hogy maga az emberiség az annyira más szeretne mutatni magáról, mint amilyen valójában, hogy nem meri fölvállalni, hogy nincs könyve otthon, mert oké, egy szálloda megveszi dekorációnak, én ezt értem. Vagy valamilyen interjőhez megy. De hogy oké, mert ott mit a beraksz egy kandallós rész, fölé raksz 15 könyvet, de csak úgy akarsz éreztetni valamit, hogy mondjuk a vendégek egy ilyen könyvtár szobában kandallóznak, és fölé raksz 10 könyvet. De hogy írdatlan mennyiségben rendelik az emberek maguknak otthonra. Érted?
6: Néz ki, lakásdekor, ezt így hívják.
5: Tehát ez sima lakásdekor.
6: Igen, ahogy annak idején volt a művirágnak keletje, ugye ez mindig szép virágod volt otthon, nem kellett locsolni, nem kellett odafigyelni. Szerintem minden kornak megvannak ezek a maga jellegzetességei, a mostani világ pedig csak és kizárólag a hazugságra építkezik, abból a szempontból, hogy mindig szebbet, jobbat, okosabbat, gazdagabbat akarsz közvetíteni magadról, mint ami vagy. Nézd meg a tinik oldalát például, most óriási divat az, hogy nagyon menő verdákkal fotózkodnak. Ordít róla, hogy nem az övé. Talál egy ízét, egy Porsét vagy egy Ferrarit az utcán, leparkolta a tulaja, és csinál vele egy selfit. És nincs odaírva, hogy gyerekek, ez az álmom, majd egyszer egy ilyenem is lesz, hanem menő verda, menő srác. Ilyeneket írnak oda, hogy azt próbálja elhitetni magáról a külvilággal, hogy ő annál sokkal több, mint ami valójában. Ez semmi más. Erről szól. Hogy próbálsz egyébként egy űrt, egy tátongó, sikító űrt betömni, hogy olvasatlan
5: hogy könyveid
6: vagy, hogy
5: vannak.
6: Életedben nem vettél a kezedbe se szép irodalmat, se bulvárt, se szennylapot, semmit, de neked vannak könyveid.
5: Oké, átjön egy olvasott szomszéd az alsó részről. És azt mondja, hogy olvastad, az ugye, hogy jó?
6: Ugye, mekkora a vége, micsoda csavarodott.
5: Érted? Tehát állsz hülye. De milyen szép szimbólum, ha megnézed, hogy van egy könyv kívülről, belül nincsen benne valójában semmi. Ugye? Ezek vagy üres lapok, vagy csak egy kemény borító, de kívül milyen szép és díszes, igen. Belül pedig üres.
6: Tök üres. Ugyanaz, mint amit
5: tehát
6: te vagy.
5: Valójában az, aki ezt fölteszi a polcra, az egy nagyon szép szimbólumot fogalmaz meg saját magáról, mert felteszek valamit a polcra, amire állítok valamit, kívül nagyon szép, de belül egy olyan szinonimája annak, ami vagyok, hogy se az nem üresség. Olvasok, se nem ismerem a szerzőt, se nem tudnék hozzászólni, de megmutatom, hogy mennyire szép a máz. De nincs belül semmi. Tehát maga a könyv és a könyvvásárlója az egyébként tökéletesen megtalálja egymást. Ha mondjuk ezzel a szándékkal veszed, nem?
6: Mi mással vehetnéd?
5: Mondom, mondjuk dekorációs szándékkal. De dekorációs szándékkal, és valószínűleg megveszel akkor 5 könyvet, és tényleg odarakod, nem?
6: Igen, akkor legyen már 5 rendes könyved. Egyébként nekem zseniális mentőötletem támadt, az egyikbe...
5: Belerakod az igazit. Hogyha pont abba akar beleolvasni a szomszéd, akkor inkább
6: nézd meg, ezt szerintem ez sokkal jobb. Igen, ez is jó,
5: inkább az anyagy, inkább az anyagy.
6: Egy rendeset veszel, vagy azt mondod, hogy figyelj, ezek kamukönyvek, de megmutatom, hogy miért. És egybe a legvékonyabba beleteszel egy összekötegelt ezres csomagot. És így kinyitod neki, és azt mondod, figyelj, ebbe tartom a lóvét, de ne áruld el senkinek, az összes tele van.
5: Igen. Lassan miért a fékkonya írja valaki. Igen, tényleg háziasszonyoknak a fékkonya. De oké, de mivel akartál régen menőzni, amivel egy kicsit gazdagabbnak tűntél? Például nekünk volt panel lakásban, emlékszem, mikor óriási divat volt a csobogó és a szökőkút?
6: Hát persze!
5: És ha volt egy olyan ott...
6: És a 3 emeletes volt, az volt az igazi Jedi.
5: Felfoghatatlanul gazdagnak tűntél.
6: Kicsi. És ennek a kicsúcsosodása, gyerekek, ennek a sztorinak az alfa és omegája, az az otthoni, nappaliba épített bárpult, amit soha az életben nem
5: volt,
6: használtál.
5: Nagyon gazdagnak tűntél.
6: Az
5: nagyon-nagyon búzsúly voltál, ha volt bárszéked, bárpultod, és fölülről lelógó.
6: Pohártartó!
5: Persze.
6: Az volt a csúcs. A szökőkutat is értem egy kicsit. Ott legalább az van, hogy látsz valamit magad előtt, de a fék könyvvel Tehát az már tényleg annyira üres, az már annyira semmit mondó, meg a bárpulton is, ha jó esetben volt kettő viszonylag értékes pia, az nyilván egy fél évig volt fönt, mert utána visszatöltöttük teával vagy házi pálinkával, tehát az változott azért egy, dolog, egy kicsit a dolog, de azért az jelentett valamit. Ez a fékkönyv, ezt én végképp nem tudom hova.
5: Mondunk, nagyon jó jött, szintén nagyon gazdagnak tűntél, szintén megpróbáltad földobni a pecot. Tehát ez a hogyan mutassunk többet, azért ez a 70-es évektől kezdődik van.
6: Persze.
5: Megőrülsz, műanyag gyümölcskosár, nem mondta, hogy nem volt, nálam a nagyszülőknél Pécset volt.
6: Megúsztuk, hála Istennek.
5: Felfoghatatlanul durva, három darab banán, úgy örültél neki.
6: Szőlő volt benne és alma.
5: És
6: tudom?
5: Letették az asztal közepére. Nagyon jól jött, ez is tényleg így van, hogyha neked volt mini sörös hordód az alján csappal, megállt a szomszédokba az ütő, hogy ne, Lajos, ne csináld. Német sörös dobozok a szekrény tetején egymásra állítva. Üresen. Ez egy pici gyűjtőszenvedély is egyébként. De picit mutatta, hogy azért te miket fogyasztottál el. Hol voltál, merre jártál, milyen sört tudtál inni. Ez is a flexelés kategória volt egy kicsit.
6: Azért nem a gyűjtőszenvedély, megcáfollak, mert átlag söröket tettünk föl.
5: Csak megmutatva, hogy te mit hittál.
6: Megmutatva, hogy mondjuk itt egy dabot, egy dabot.

0: jobban nézzen ki. Nem nagyon volt ízlésünk akkor
1: sem. Nem bizony.
0: De szűkebb is volt a keresztpercet, amiből tudtál választani.
1: Emlékeztek-e azokra a műanyagból készült, márványnak látszó, már üvöltött róla, hogy műanyag, de ilyen márványszerű volt, cigaretta adagolóra, amiben
0: nincs.
1: Biztos, hogy megvan. Betöltötted az aljába a cigiket, volt rajta mondjuk egy varjú nyitott csőrrel, és ha megnyomtál egy gombot, akkor a varjú előre kijött a doboz, és kivett egy szál cigit neked. A legalja volt, és üvöltött róla, hogy műanyagból van az egész, de az is cigaretta kínáló.
2: Ennyi. Gyöngyökből vart függöny.
0: Vagy ez már inkább az ízlés kérdés, igen, szörmibe bevont WC ülőke, azért voltak itt finom dolgok. Ha már ilyen gyűjtés, ugye erről is beszéltünk, van egy magyar csajszik, képzeldem, egy egyetemista lány, aki, nátok mekkora fociskártya őrület volt, amikor a Soma akkora volt? Kimaradtatok belőle?
1: Nem maradtunk gyűjtöttetek, ki, gyűjti, cserélgeted. Most átment a kosaras kártyára.
0: Most kosaras kártya van.
1: Kosarazik, tehát az érdeklődés eltolódott a futball felől, a fociskártyák is megvoltak, jelen voltak az életünkben, de most már ez a kosaras kártya van, és figyelj, halmokban áll otthon, csere van, tudja minnek az értékét, hogy mi mennyit ér, elmondja, hogy melyik az, ami ilyen nagyon-nagyon penge, nagyon ritka a világon, hány tízezer dollárt lehetne kapni érte, ha lenne.
0: Ha lenne. Aha, de gyűjti, cserélgeti.
1: Gyűjti. Uh-huh. Ő igen, ő nyomja.
0: Ugye ez egy nagy örület Magyarországon, ez a kártyagyűjtés. Sokan ugye befektetésként tekintenek rá, kosaras kártya, focis kártya, filmes darabok cserélgetése. És van egy fiatal csajszi, aki külföldi cégek bombáznak állásajánlatokkal, hogy írja a cikk, mert hogy nagyon ügyesen gyűjti meg, cserélgeti meg, nem tudom pontosan, mit csinál a kártyákkal, de hogy ugye hát ez nem csak hobbi, hanem komoly pénzt lehet vele keresni, expóra jársz, és ugyanúgy a kártyagyűjtés szenvedélyének élsz. A gyerekek nagyon sok focis kártyával, honnan tudom eldönteni, hogy ez ér-e valamit,
1: hát
0: vagy
1: ez
0: nem?
1: Az. Tehát ez a nagy kérdés.
0: Tehát azt honnan tudom, hogy milyen? Lehet, hogy van a birtokunkban 3 darab 1 milliós Ronaldo kártya?
1: Lehet, hogy milliárdosok vagytok, öcsém. Mi az egyébként?
0: De ez a benzinkúton megvehető fodülje. A benzinkúton megvehető focis kártya. A benzinkúton megvehető focis kártyából leszel te, tehát eladsz, aláírtad 400 ezerért?
1: Azt nem tudom. Ennek ugye az a titka, hogy csomagban tudsz venni ilyen kártyákat.
0: Igen, mert igen.
1: Nagyon sok olyan van benne, ami nem sokat ér, vagy akár semmit, mert hogy olyan a rajta játékos, vagy annyi van belőle. De van egy csomó ezekből a paklikból, és ezt felnőtt férfiak is gyűjtik. Meglett idősebb urak, akik remegve várják, hogy ezt fölbonthassák, hogy hátha ott lapul az.
0: Hogy van benne egy. Igen, azt mondta valaki, hogy ha valamelyiken, amit a benzinkúton megveszel, esetleg aláírás van, arra figyelni kell, mert az már többet ér. De hogy én például, nekünk van egy csomó, amin van aláírás, de hogy abból lehet, hogy még van 1000, vagy van 1 darab, és lehet, ez ér mondjuk 300 ezer forintot maga a kártya.
1: Úgy van, igen, mondom ezt.
0: Lefekszik a gyerek, átnézem a készletét.
1: Úgyse veszi észre,
0: eltűnik egy 40-50 darab. Na mindjárt megkérdezzük, itt van velünk Lili. Hello Lili, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hello, hány darab kártyád van összesen körülbelül, azt tudja az ember? Nagyságrendileg, hogy mennyi lehet?
3: Több ezres a gyűjteményem.
0: Több ezres.
1: Inkább az a kérdés, hogy mennyit költöttél rá eddig.
0: Igen, pluszban vagy mínuszban vagy?
3: Hát ebből nem vezetek táblázatot, hogy ez plusz vagy mínusz, ugyanis én ugye gyűjtöm ezeket, tehát hogy nem első soron az van, hogy én nekem akkor ez táblázatban le van vezetve, hogy akkor mennyi pluszban vagyok, vagy éppen mint a tőzsde, hogy akkor fönt vagy lent vannak éppen az adott kártyáim.
0: Oké, de honnan tudom, hogy a gyereknek van több ezer focis kártyája, abból ére valamennyi mondjuk 100 vagy 200 ezer forintot. Nekem valaki egyszer azt mondta, hogy ha van rajta aláírás, azt már figyeljen, mert az dedikált, és az akár az is lehet, hogy a benzinkúton vetted, de ér ennyit. Ez létezik, vagy benzinkúton ilyen 10-es csomagban nem tudsz drága kártyára szert tenni?
3: Vannak olyan csomagok, amiken, tehát egy nagyon ritka eséllyel tud jönni aláírt, ugyan akár benzinkútban, vagy különböző boltokban meg lehet ezeket a csomagokat venni, de ezeken nagyon kevés esély van, hogy jön belőle aláír. A legtöbb, amit te is említettél, hogy lehetnek ugye aláírások rajta a kártyákon, amiket talán te is láthattál a fiaid vagy a gyerekeid albumában, ezek valószínűleg csak nyomtatottak, tehát a hátulján ez rajta van, hogyha ez autentik, tehát valóságos aláírás a kártyán.
0: Tehát keressem azt a szót, hogy autentik. Ez már egy hosszú esti program lesz. Nagyobb gyerek szoba ajtaján kopogok, állok az ajta előtt 10 percet, most ezt tanulom. Nagyon kettő helyes. A kicsinek átfürkészem a focis kártyát. Autentik feliratnak kell rajta lenni?
3: Hát olyan rajta van, hogy a kiadott cég garantálja, hogy ez valódi aláírás.
0: Aha, és ez mennyit ér?
3: Ennek ugye az értékét határozza az is, hogy mennyire ritka az adott lap.

0: illetve mennyire jó az adott játékos is. Ennek, tehát, hogy az adott kártyák, hogy mennyit érnek, egyébként eBay-en lehet a legjobban utána nézni az eladott termékeknél. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy mennyiért van meghirdetve az adott lap, az, hogy már el is kelt ennyiért, az már egy másik történet.
1: Tudsz ilyen adatot, hogy mi volt a legdrágábban eladott kártya a világon eddig?
0: Ez egy Mickey Mantle nevezetű baseball játékos, 1952-es kiadású kártyája, ez egy bevizsgált értékelés kapott kártya, 12,6 millió dollárért kelt el.
2: 12 millió
0: ez
2: dollár.
0: Most a legdrágább eladott sportkártya a világon.
2: Azt a minden. Ez is maga a focis kártya, tehát még egy aláírt Ronaldo kártyát találok a gyereknél, és rajta van, hogy...
0: az jó lenne.
2: Rajta van, hogy autentik, akkor annak nagyság nem kell pontosan, csak hogy mennyi az ára?
0: Hát egy Ronaldo aláírt kártya olyan 4-600 ezer forint között lehet már levadázgatni eBay-en vagy különböző oldalakon.
1: Na, de hát a pakli
0: indulnak.
2: Na, van olyan, amitől sosem állnál meg? Tehát ami nagyon szeretsz a birtokodban van, de nem adnád el semmi pénzért?
0: Én nekem Gareth Bale a kedvenc játékosom, és tőle van több aláírt kártyám, és ezektől nem válnék meg.
2: De ezt ő írta alá, vagy aláírtan szerezted? Tehát, hogy rendes dedikált?
0: Nem, ezt aláírtan szereztem. Ugye az adott kártya kiadó cégek adnak ki olyan csomagokat, amiből lehet húzni, tehát lehet nyitni ilyen aláírtakat, ugye nem garantált, hogy pont ezt húzott ki. Én ezeket már másodkézből, akár itthon, különböző eseményeken, vagy eBay-ről vadászgattam le.
2: Nekem van egy szoboszlai kártyám.
1: És te íratod alá vele?
2: Nem tudom, mert nekem nem írja alá. Mert hogy nem mondtunk jókat a magyar futballról, és nem annyira kedvel.
1: Haragszik rá.
2: Igen.
1: De téged meg Dominik megdicsértünk egy csomószor.
2: De én azt aláíratom, akkor egy no-name nulla kártyából, vagy egy szoboszlai sima átlagos kártyából csinálok egy több százezres kártyát, ha rátetetem az aláírását?
0: Igen, de ezt ugye bizonyítanod is kell. Az egy dolog, hogy szépen tudsz akár én is, vagy te is aláírni, de hogy ezt valóban ő írta alá. Ezért vannak ugye ezek a bevizsgáló cégek, és ugye nem csak az van, ami a cikkben van említve, ugye az indexes cikk, ami tegnap került közé, abban ugye egy angol cég van megemlítve, de ezen kívül vannak amerikai és ázsiai bevizsgáló cégek is, ezek csinálnak autentikálást, mondjuk ezt így.
2: Ja, értem, tehát elküldöd a kártyát, megvizsgálja az aláírást, és ráteszi, hogy autentik, és ott megy föl a kártyádnak az ára.
0: Így van, de hát ugye magyarok vagyunk, nem lehet annyira külön, tehát egy különleges persze a Szoboszlai Dominik neked aláír, de ha van erről például egy fotót, ahogyan éppen írja alá, tehát az is bizonyítja bőven.
2: És ha három játékossal íratom alá, akkor az háromszor annyit ér?
0: Hát gondolom.
2: Wow. Hát akkor egy Kabát Peti, Torgeles
1: Annyi. Azt el tudjuk intézni.
2: Egy kicsit már úgy nem annyira játszanak egy Kabát Peti détáridőmet Torgeles Annyi kártyával, egy 60 rugóra föl tudok szaladni.
1: Az jó jön.
2: Egyébként Sanyikát nagyon kedvelem, de meg a Petit is természetesen. Na jó, hát ez micsoda biznisz lett azért ez is, egészen elképesztő. Veszem érted ezek az Aldis, meg Lidlis, meg benzinkutas kártyákat, ebből nem nagyon fogunk meggazdagodni. Ugye itt mennyi az esélye? 1000 az egyhez, 10000 az egyhez, hogy belenyúljunk valami jóba? Egy sima
0: ilyen...
2: Körülbelül?
0: Ezeknél tehát a különböző boltokba vagy benzinkutakon megvehető csomagoknál elég kicsi az esélye annak, hogy olyan lap jön, ami akár doboz vagy csomagárát is ilyen szempontból, vagy még többet is visszahoz.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új buszmegállók létesültek Kaposváron. 5 balatoni város közös szövetséget alapított. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposváron, a Búzavirág utcában, a Kinizsi és az Alanyi lakótelepen, az elektromos midibuszok forgalomba állítása előtt, írja a kaposvármost.hu. Az új, kisebb méretű elektromos midibuszok olyan utcákba is eljuthatnak, ahol eddig nem közlekedtek helyi járatok. A fejlesztésnek köszönhetően az északnyugati városrész és az Aranyi lakótelep közösségi közlekedése is bővül. A városba a 2 új midibusz mellett egyébként további elektromos szóló és csuklós autóbuszok is érkeznek. Az új menetrend tervezetét pedig augusztus 10-éig véleményezhetik a lakosok. A város több lakossági fórumot is szervez a témában. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros közösen lép fel a balatoni térség fejlesztéséért. A B4-ek néven megalakult szövetség célja, hogy erősítse a Balaton turisztikai versenyképességét és összehangolja a térség fejlesztéseit. A szervezet kezdeményezi, hogy a Balaton önálló jogi státuszt kapjon, valamint támogatást kér a régió fontos beruházásaihoz. Emellett szeretnék visszaállítani az idegenforgalmi adó állami kiegészítő támogatását is, írja a Vármegyei Lap. A szövetség augusztus elején a Balaton térségének országgyűlési képviselőivel egyeztet a fejlesztési elképzelésekről. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség, ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tapasztalat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő ma alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, időnként megélénkül a déli eszél, a hőmérséklet a térségben ma már napközben 29 és 35 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke holnap már elérheti a 37 fokot, a következő napokban pedig erőteljes melegedés kezdődik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Na valamit az időjárásról, Ferenc.
7: Amikor, ha bementek a Velencétóba vagy a Balatonba, vizesek lesztek, erre készüljetek, fürdőruha, fürdőnadrág mindenkinek ajánlott.
6: Köszönjük szépen!
8: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Minden ötödik magyarnak ugye alkohol problémája van, az Egészségügyi Világszervezet szerint. Kiderült, hogy nem, hogy népesség arányos alkoholizmus toplistáját Magyarország vezeti, gyerekek.
9: Csak ötödik, csak minden ötödiknek. Ne
6: csak minden ötödiknek.
7: Hazánk lakóinak... Nem, többen isznak, csak ők az alkoholisták. Igen. Uh-huh. Ők, érted?
6: Hazánk lakóinak 21%-a, azaz több mint ötödel küzd alkoholzavarral, és olyan vidám sorsú nemzetek állnak a dobogó, mint Oroszország, Fehér Oroszország, de hogy mi vezetünk?
9: Beelőzzük
6: az oroszokat, és a fehér oroszokat is. Szóval, hogy lehet, hogy érdemes odafigyelni erre a statisztikára. Igen. És összeállítottak egy 10 kérdéses tesztet, ami arra vonatkozik, hogyha itt egy pár dolognak te megfelelsz, akkor azért van bajod a problémával. Jó, aki úgy érzi, hogy ez igaz rá, az nyugodtan jelentkezzen.
7: Okay.
6: Jó?
9: Hány évesen voltatok először részegek?
6: 15-16.
7: Úgy.
9: Én 21 évesen voltam először spicces.
6: Ne, de nagyon sokat vártál. Igen. De miért? Egy gólyabál, egy szalagavató, egy gimi, semmi?
7: Nem engedték ne el csinál. A szüleit.
6: De sehol, a gimibe sem? Nem. Egy buliba, egy osztálykiránduláson?
9: Nem.
6: Nagyon jó kislány voltál.
9: Inkább úgy mondanám, hogy nálunk volt egy elég komoly családi terheltség.
6: Ja, ja, értem.
9: És hogy egész egyszerűen nem.
6: Rányítottál nagyfaterra, fatera néha. Ja, értem. Tehát volt egy elvi kérdés, hogy te is az alkohol az ne kerüljön közel. Igen, rossz volt a minta.
9: Nagyon-nagyon-nagyon rossz volt a minta, igen.
6: Nem akartál örökölt sorsként, te is 21 évesen veszítyózva. De ki volt a durább, fater, nagyfater, vagy ki volt a...
9: Fater.
6: Fater? Uh-huh. Így volt?
9: Hát itt volt a rendes.
7: De nem lopta a napot? Az útra is rájöttél, hogy jó.
6: És akkor ez ilyen elrettentő példa a gyereknek, hogy na úgy nem akarok járni, mint ő.
9: Hát annyira, hogy emlékszem, hogy voltam egy táborban, ahol megkínáltak valami rettentes rummal. Nyilván nem azzal kellett volna kezdeni, de hogy én effektíve nem tudtam lenyelni, mert abban a pillanatban jött vissza. Tehát annyira tiltakozott mindenem, minden sejtem az alkohol ellen, hogy rögtön nem tudtam lenyelni, visszajött abban a pillanatban.
6: Szóval jó rumot így kiköpni.
7: Hát de jó.
6: Ja, mert hogy annyira tudod, rossz volt az, hogy rossz volt a pillanat. Ja, amikor nem is, igen. És fater, mi volt? Mi volt a menü?
9: Hát mindenen is.
6: Ja, hogy nem volt válogatás.
9: Igen.
6: Tehát csörözött, borozott, töményezett, ami jött.
9: Töményezett inkább.
6: Aha.
9: Igen. Néha megtaláltuk anyukámmal
6: őt, vagy az üvegeit?
7: Ilyeneket.
9: Az üvegeit.
6: Yeah.
9: És akkor anyukám kicserélte benne a pálinkát, ezt a vegyes szörnyűséget vízre, vagy ecetre, és akkor kukucskáltunk a kulcsikon keresztül, és néztük, hogy...
6: A mindenit. Ez egy komplet szociológiai kis történet. És?
9: Hát,
6: de már nem vette észre annyira
9: matóval. Nem volt annyira mókás egyébként. Tehát egy alkoholistával együtt élni nem akkora vicc. De mi rendesen rámentünk az egész család.
6: De várj, és akkor megitta a vizet, észrevett, hogy nem pálinka?
9: Az ember észrevette.
6: Nem tudom, hogy már annyira készen nem, volt, vagy nem tudom.
9: Észrevette, szentségelt, kijött, de hát azért igen, tehát ezek voltak a vicces részei. Kevesebb volt az ilyen.
6: De most már nincs bőd az alkohollal.
9: De persze, most már iszom, mint a gödény.
6: Azért mondom, most
7: már nem is. Én hogy apád volt a követendő példa.
6: Láttalak ígyni párszor, most már azért, hogy nincs ezzel bajod. Vagy...
9: Amiatt a Miroval együtt vagyok, újraindult ezek.
6: Ahogy látom, azért tompulnak az emlékek, szóval hogy azért ez, értem, hogy traumatizált a gyerekkor, de ez valahogy a felnőtt korban ki kell egyenesíteni. Nem, és abban viszont jó az alkohol.
9: Azt hiszem, hogy 21 évesen ugye, a Ráckertben, itt talán a Ráckertben először ott csicsentettem be, és rájöttem, hogy ez olyan, mint egy kis puha fészek.
6: És ez a fészek érzés azóta is megmaradt.
9: És azóta csak rátöltök.
6: Igen, szóval akkor papa kemény volt.
9: Papa kemény.
6: Na jó, írjátok, drága hallgatók, hogy ti hogy álltok ezzel. Szóval sokszor megbeszéltük ezt az alkoholista témát, de mindig van apropója, most ez ugye ez a szörnyű statisztika. Na, figyeljetek, ha valaki azt érzi, hogy rá ez igaz, akkor nyugodtan bátran emelje a kezét. Jó? Okay. De nem ér kamutni őszintén.
7: A 10 pontból mennyit kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy az alkoholista jelző meg legyen ránk?
6: Hát, ha 4-5 pontban igaz már, vagy fölteszed a kezed, akkor azért ott már van baj.
7: Jó,
6: ott már van
7: baj.
6: 5-nél már kifejezetten, akkor már nagyon van baj. Na nézzük az elsőt. Csupán azért vesz részt, azért akar részt venni bulikon, Feri jelentkezik, közösségi eseményeken, bulikon, hogy ihasson. Tehát az a cél, hogy gyerekek, megyek, mert lehet inni.
9: Ingyen pia?
6: Van pia, megyek.
9: Ingyen pia bármikor.
6: Vagy meghívás, baráti társaság, vagy nem ingyen van, de tudod, hogy ott lesz pia, és azt mondod, hogy ott a helyem, de inkább a pia érdekel, nem a társaság. Tehát elmész, mert lehet inni. Tessék? Senki.
7: El tudok menni anélkül
9: is. Simán.
7: Igen.
9: El tudsz menni anélkül.
6: Hát, de valami az elmenni anélkül. Tehát, hogy nem mész el úgy, hogy nem érdekel annyira a rendezvény, meg a társaság, de tudod, hogy ott van pia van.
7: Nem. Kellenek hozzá jó emberek.
9: Azért, ha belegondoltok, egy-egy ilyen társasági összejövetel ritkán van ivászat nélkül.
6: Hát igen, csak ugye ez arra vonatkozik, hogy nem annyira van a kedved a társághoz, de pia van, jó, menjünk ki, legalább iszunk valamit. Jó, senki.
9: Gyakran kéz a kézbe jár. Jó, nem azért mész, hogy piálj.
6: Oké, senki. Okay. Jó. Defenzíven viselkedik és terel, ha valaki az alkoholfogyasztási szokásairól kérdezi.
7: Nem, ez nem így van.
6: Kicsit terel, kicsit elüti egy jó pofa humorral, kicsit defenzív, de úgy nem igazán tér a lényegre. Senki?
7: Feri
6: defenzíven viselkedik. Júli, te nem viselkedett.
9: Nem,
6: te elmondod őszintén.
9: Én elmondom, hát hogy akkor is valahol. Igen.
7: Laci, tudsz hozni egy ilyen könnyök támaszt, hogy nekem állandóan letegyem a kezem?
6: Magas a tolerancia szintje, 2-3 sört még meg sem érez, még a spicces állapot eléréséhez is több alkoholra van szüksége.
7: Ez tök változó.
6: Hát ezt én adom, én ezt veszem.
9: Jó, bírod?
6: Én nagyon. Én tudok inni. De nagyon ritkán iszom, de én
7: de
6: ezt,
7: ha iszol, akkor
6: én ezt bírom. Én adom.
9: Nekem volt egy időszak, amikor tök jól bírtam. Tehát amikor a Miróval mi még nem voltak
7: házasok.
9: Amikor a Miróval mi még nem voltunk házasok, és még nem voltak gyerekek, atya úristen, hát én akkor nagyon sokat tudtam inni. És igen, és egy idő után észreveszed magadon a tüneteket, hogy elkezd felpüffetni az arcod, meg elkezdenek eltűnni a vonásaid.
6: Hagyd fönt a kezed.
9: Nagyon ijesztő. Borzasztó gyorsan beállnak ezek a változások. Egy ilyen fél év megtolt bulizás, azért hogy az nyomot
6: hagy. Meg a bőrt is szétsz. Szerintem a következőre mindenki tegye fel a kezét előre nyugodtan, jó?
7: Tessék.
6: Ha feszült, szívesen használja az alkohol stresszoldóként.
7: Abszolút jó.
6: Laci is jelentkezik. Zsül, amputálták a kezedet?
7: Nem, lekötözték.
6: Cukros vagy, levágták? Mi van? Üszkösöd. Te nem, tényleg, te nem nagyon iszol. De unalmas, nem iszik.
9: Az. Mert a Zsül egy szexrobot.
6: Gyerekek, nekünk fönt, erre fönt, ugye? Fönt.
7: Este ideges, hogy hazamész, csak megpukkod.
6: A következőnél is fönt kell, hogy legyünk, mert ezt többször csináltuk adásba, és napközben akár munkaidőben is fogyaszt alkoholt, fönn a kéz. Igen. Gyerekek, Zsül is, Zsülnek is fönn van a keze. Ezek szerint van keze. Nagyon jó. Szenvedett már balesetet, került kellemetlen helyzetbe részeg viselkedése miatt. Juli Feri nagyon jelentkezik. Laci is nagyon jelentkezik.
7: Én beszorultam egy telefonfülkébe.
9: Beszorultál egy telefonfülkébe.
7: Nem tudtam kijönni, és a haverom aztán odajött, és kinyitotta az ajtót, hogyha kifele próbálod, akkor esetleg
9: nagy arángattad befelé.
7: Egy órán keresztül álltam bent a Balatonparton, és hát távolsági hívást kezdeményeztem, de úgy, hogy se pénzen nem volt, tehát akkor még ugye bedobós volt a dolog, se a számot nem tudtam, ott egy órácskát beszélgettem azzal, akivel én gondoltam, és utána nem tudtam kijönni. Jött a haverom, és így kinyitotta kifelé, én megrángattam be. Jó, te ne húzogasd az arcodat, aki kamion alatt aludt a szigeten.
6: A Martin Gerix kamion alatt, igen.
7: Csönd legyen.
6: Igen, így van, hogy Anna helyett azért jelentkezzen valaki, mert ott is kell nekünk. Jó, szóval ez is megvagyunk. Teljesen másként viselkedik, mintha más ember lenne részegen, mint józanon.
7: Azt nem.
6: Ezt nem, én csak jó kedved van, röhögsz, de nem vagy nagyon más.
9: Kapatos vagyok.
6: Igen. Ha elkezdett nagyban italozni, nem tud megállt parancsolni ez magának. Ez vagyok.
7: Nagyon
6: ezt adom.
7: Szeretem.
6: Ezt adom. Igen. Ha piázunk, akkor ígyunk. Tehát, hogy akkor nincs, akkor drinkelünk.
7: És másnap még tudod gurítani a labdát tovább.
9: Na, nem, jó. Nem.
7: Jó, én... Mikor a haverok nekem van egy pont, nálunk.
9: Van egy pont, amikor nem, már érzem, hogy nem tudok beszélni.
6: Mondjuk az egy beállt. Tehát ez elég messze mész.
9: Összeakad a nyelvem.
6: Akkor megállsz, vagy hívsz egy taxit.
9: Akkor elcsendesedek, elkezdek vizet inni, és hívok egy taxit. Igen. Van, pontosan tudom, hogy mikor van az a pont, amikor abba kell hagyni.
6: Ja, hogy vizet kell innom.
9: Igen.
6: De az jó, az akkor van egy ilyen tudatosság, igen, ebben, ez tök jó.
9: Egyszer volt egy ilyen nagy elcsúszás, de arról tudtok.
6: Ha akad pár olyan nap, amikor nincs alkohol a közelében, már is jelentkeznek az elvonási tünetek. Álmatlanság, izzadás, remegés, ingerlékenység. Tessék?
9: Mi a helyzet az álmatlanságoddal?
6: Hát ez nem az alkohol miatt van.
9: Hát az alkohol hiányától.
6: Az igaz. Nem, ezt nem tudom adni. Nekem nincs izzadás, remegés, ingerlékenység. Azért ennyire nem vagyunk haladók.
7: Van, hogy egy napig is bírom. Tehát nekem nincs. Én ezt tökre nem
6: van. Van, hogy egy szerdát simán lehozol szárazon egy szerdát. De ebben nem vagyunk benne. Nem, ebben nem vagyunk benne. Jó? Azt mondja, gyakran hoz kockázatos döntéseket részegen. Gyakran hoz Laci.
7: Vesz valamit?
6: Én akkor taxival megyek, nem ülök kocsiba, nem írok alá semmit, nem vállalok semmit be. Tehát, hogy ez nincsen.
7: Én eldobáltam már teljes zenekari lóvét ilyenkor régen, mikor még volt zenekarunk, meg ilyesmi, az kockázatos döntés.
9: Lányok bugyiába, vagy hol?
7: Igen.
9: Komolyan?
7: De nem úgy lányok bugyiába, azt is meséltem, de lehet, hogy pont nem voltál itt, hogy én vettem fel a zenekari gázsit a buli után, azt ott ragadtam a helyen, és egyszer csak belibbent egy lánycsapat, hogy ők most ugye lánybúcsúznak, de gyűjtenek arra, hogy el tudjanak menni, majd az ifjú pár, hogy hívják, Ranász útra. Fogtam a lecsót, mondom, na akkor utazzatok, szevasztok!
6: Nem volt sok egy személy,
7: biztos
9: mindenkinek őszinte volt a mosolya másnak.
7: Nagyon örültek neki, én nem örül, de én kifizettem nekik, tehát saját zsebből ezt kifizettem. Ez volt 15 évvel ezelőtt, akkor az a 400 000 forint az nem volt kevés pénz.
6: Az többet ért akkor.
7: Igen. Igen.
9: Hát Miró kocsmájában vannak ilyen arcok, akikről pontosan tudja, hogy ha elkezdenek piálni, akkor megvannak egész estére, mert ez az ember mindenkit meghív. Ha elkezd inni, mindenkit elkezd meghívni, és iszonyatos pénzeket hagyott. Tehát ő a legjobb vendég, ő iszik hármat, attól teljesen megfekszik, és oda kezdve mindenkit leitat, úgyhogy ott hagy egy valagra való pénzt.
6: Jó, de jó, és nem is ő iszza meg,
9: nem
6: hanem
9: ő
6: meghív.
9: Meg, hanem mindenkit meghív.
6: De ez jó tét, jó tét, jó lelkű alkoholista.
9: Nagyon örülnek neki mindig.
6: Igen, azt hiszem, egyébként ez nem óvatosság, hanem a rutin nálad, Gyuli. Tehát ez tök jó, hogy ez hogyha hívod a taxit, elkezdesz üzletírni, ez nem tudatosság, ez már maga a rutin. Szóval, hogy nem hozunk kockázatot a döntéseket, hány pontba jelentkezett? Ki hány pont? 3-4, te 6 pontba jelentkeztél. Hát akkor
9: 3.
6: Ott, te 3.
7: Hát 4 volt az Júli, nem vagy 5 számolnám.
6: 4 vagy 5 a Laci.
9: Gyerekek,
6: azért a kibolyt jelentetjük, hogy a stábunk nagy részének vannak alkohol problémái. Legalábbis jelentősen az életében ott van az alkohol, mondhatni. Talán Zsűr leginkább abstinens, tehát, hogy ő egyre föltette a kezét szolidaritásból. Siessetek, mert Zotyó nem bírja tartani a kezét, mint neki egy drusszáját. Számoltam most, hogy apámra mennyi igaz, 10-ből 11. Azt írja, hogy...
7: igazi profi.
6: Igen. Egyiknél sem volt fent a kezem, pedig vártam, hát alkoholista leszek, Valéria. Egyébként jók a pontok tényleg, mert azért nagyjából ezek a jelek, hogy feszült vagy, hogy ingerült, hogy napközben is iszol már, hogy oda mész, ahol lehet inni. Nem, másként viselkedsz nagyon, állandóan az alkohol körül jár az eszed, tehát azért ez nem egy rossz történet.
9: Volt dolgotok egyébként már valaha életben, rokon, barát, aki így teljesen szétcsúszott piától?
6: Szerintem mindenkinek. Szerintem minden. Olyan biztos, szinten hogy van, hogy baráti társaságban, családban, rokon. Nagyobb körben, barátoknál, akik küzdenek az alkohollal, persze. Persze.
7: A barátaim nem, mert ők nem alkoholisták, hiszen velem isznak.
9: Ugye? Isten nem vagy alkoholista.
7: Így van, de rokonban volt már, aki elhasalt ezen az úton.
6: Nem könnyű ezt végignézni azért. Tehát ez egy nehéz ügy.
7: Nem tudsz igazán segíteni, vagy nem tudsz segíteni. Mit mondasz?
6: Nem. Ugye, főleg ha azt mondja, hogy ő tudja magáról, hogy alkoholista, tudod. Az, ezzel kihúzza a méregfogát a dolognak. Mert onnantól kezdve már nem nincs mit mondanod.
9: Én egy időben nagyon mérges voltam rájuk.
6: Az alkoholistákra? Hát nyilván a családi vonás miatt,
9: igen,
6: persze.
9: Tehát egy ilyen akaratgyenge embernek tartottam őket, akik egy elbújnak a világ meg a problémák elől a pia mögé, és felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők annyit szoronganak, és annyit szenvedtek életükben.
6: Hát ezt jól mondod, hát erről van szó.
9: Hát erről van szó,
6: hát erről van szó.
9: Csak ezzel párhuzamosan tönkreszel 3-4 másik ember életét.
6: Itt ez a nagyobb baj. Szóval itt ez a nagyobb baj, hogy a te életed az a te saját jogod. Csak az alkoholizmus az ugye az ahogy te is mondod, hogy az közvetlen környezetek, gyerekek, felnőttek, család, életét is traumatizálja nagyon durván. Ebben ez a leginkább, mert magadat pusztítod, hát sajnos
7: igen,
6: ez a te.
7: Igen, de az alkoholgyerekek mindent fölülír.
6: De a szülőnek végignézni, a gyereknek.
7: Nem kezdesz ezen gondolkodni.
6: Tessék?
7: Nem gondolkozol ezen alkoholistaként, hogy mit teszel tönkre magad körül.
9: Hát valószínűleg
6: van egy pont, ahol eljutsz.
9: Valami belátás, nyilván.
6: Ha le akarod tenni.
9: Hát volt belátás, de hát nem tudott vele mit kezdeni, nem akart beszélek. Vele mit kezdeni.
7: Nem tud vele mit kezdeni, mert az alkoholfüggősége sokkal nagyobb annál, mint hogy lássa, hogy tönkre teszi a lányát, a feleségét, a környezetét.
9: Igen, csak a környezet meg egy csomószor így felmentést azt mondja, hogy de hát ő egy beteg ember, hát elmész a büdös francba.
7: Ja, tényleg az. Aha.
9: Hát értem, hogy az, igen, csak igen, neked mindenki más is beteg lesz tőle.
7: Megkeserítette az életedet. Jó, egészen addig úgyse fog elmenni elvonulva, amíg ő maga be nem látja. Tehát te hiába ráncigálod.
9: Ebből az apropóból választottam magamnak egy alkoholista férjet.
6: És mennyire szeretlek, hogy ezt így kimondod. Ez milyen őszinte vagy, Jubi. Hogy még a családi minták azért, hogy öröklődnek. Lökted el magadról, aztán megérkezett Miró, és megmutatta, mi az igazi ívás.
9: Hogy kell inni.
6: Hogy kell igazán inni, igen.
10: És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Moskón a kakas a király.
11: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték.
10: Részletek mosgó.hu.
12: Figyelem, Kaposvár! Ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról. Most minden bemutató termékanapé 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kaposrét sor 1 alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készlet erejéig érhetők el.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
14: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
15: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is. CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
9: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
2: Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 31-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Szépülnek Kaposvár virágágyásai. Látványos égi parádéval búcsúznak a meteorok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közlekedési balesetek, szabadtéri tüzek és kidőlt fák miatt összesen 31 alkalommal vonultak a somogyi tűzoltók az elmúlt hétvégén, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem. A legtöbb riasztást szabadtéri tüzek és műszaki mentések adták, több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására. Ádánt közelében mintegy 15 hektáron égett a tarló, Kálmáncsa határában pedig egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet. Barcson egy letört faág villanyvezetékeket szakított le, és teljesen elzárta az utat. A hétvégén több siófoki balesethez, valamint egy vaddisznó miatt felborult autóhoz is riasztották az egységeket. Szépülnek Kaposvár virágágyásai. Folytatódik Kaposváron a közterületek virágosítása, a körforgalmakba idén is évelő növényeket ültetnek. A város több pontján már megkezdődött a virágágyások gondozása és az új növények kiültetése. A körforgalmakba ezúttal is évelő növények kerülnek, amelyek hosszú távon díszítik majd a közterületeket, írja a Szita Károly polgármester a közösségi oldalán. A város üzemeltetés célja, hogy Kaposvár parkjai és közterei egész nyáron rendezett, virágos képet mutassanak. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak a város több helyszínén. Látványos égi parádéval búcsúzik a csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is. Elérik csúcsukat, Fogter Zoltánt, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
4: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
3: Elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő ma alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. Időnként megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben ma már napközben 29 és 35 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet csúcsértéke holnap már elérheti a 37 fokot, a következő napokban pedig erőteljes melegedés kezdődik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim!

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kijött egy kutatás, képzeljétek el, hogy nemzetközi összehasonlítás van arról, hogy a románok után a magyarok a legkényesebbek a személyes terükre. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évben világszerte a különböző nációk mennyi távolságot hagynak egymás között, amikor beszélgetnek. És bejöttünk a második helyre, vagyis mi állunk a legtávolabb egymástól, amikor beszélgetünk.
2: Hát persze, a magyar nem fürdik,
3: Bali,
2: büdös
3: a
2: répász.
3: Neked hány centi?
1: Hogy jön ez most ide? Kicsit konkrét ez a kérdés, nem értem, ebből most mire asszociáltál. Azt mondják, hogy 100 cm-re tágították a COVID miatt a személyes terüket az emberek. A magyaroknál ez 131 cm, tehát csak a románok állnak távolabb tőlünk, meg egymástól.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki a 130-as sugarú körömbe,
1: igen,
3: pi,
1: bejön,
3: akkor én attól már rosszul érzem
1: te
3: magam.
1: Te akkor már attól rosszul érzed magad, igen.
2: Én benne
3: attól
2: vagyok.
3: Kilép be.
1: És a magyarok nagyon távolságtartóak, tehát mi lettünk a második legtávolabb beszélgető embertípus, mondjuk az Unióban, nem tudom, lehet, hogy világszerte, ahol fölmérték, vagy megnézték az embereket. Ezért ilyen messze állunk egymástól a COVID miatt, de miért régen közelebb álltunk? Románia 140, Magyarország 171, Szaúd-Arábia a harmadik 127, tehát akkor ez egy nemzetközi.
2: Románok vagy 170-re
1: rá 140-re állnak a románok. 40. Mi 131 az átlagos méret.
2: Ki áll a legközelebb? Melyik nép a barátkozós? Nincs meg véletlenül a másik vége? Mert az is érdekes.
1: Ezen kutatás szerint a norvégok 104 centire állnak. Ti észrevetétek az elmúlt pár hónapban egy ismeretlen fickó egy aktatáskával bejött, húzott egy colstokot közétek fölírt valamit, majd elment? Ezt észrevetétek, hogy volt ilyen?
2: Hogy
1: volt ilyen? Ti tapasztaltatok olyat, hogy colstokkal egy csávó lebért valamit?
3: Pedig azt gondolom egyébként, hogy minél éjszakabbra mész, annál nagyobb ez a távolság, és minél lejjebb mész, minél délebbre mész, annál közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Néha egyébként van az az érzésem, van az a játék, tudjátok, amikor beleraknak egy ilyen felfújt buborékba, és akkor legurítanak a hegyen, hogy azért beszereznék egy olyat.
2: Tehát, hát főleg te BKV-zol, ott azért van meglepetés.
3: Van.
2: Messze, figyeljetek, a higiénia nincs benne, nincs ebben a sztoriban.
1: Igen, szerintem ebben most COVID para van.
3: Mi?
1: Hogy messze állsz.
2: De mi a románok már jobban COVID paráznak, mint mi?
1: Mert azt mondja, hogy a COVID óta nőtt meg a centit. Hát, előtte is volt egy szám.
3: Jó, akkor te világéletedben COVID-os voltál, mert hogy te egyébként szerintem az egész tábból te utálod a legjobban, hogyha valaki közel megy hozzád.
1: Hát szerintem azt mindenki utálja. Hát ha bejönnek a személyes teredbe, és úgy beszélget valaki, hogy az arcát így benyomja a fejedbe, hát én attól meghalok. Hát miért kell? Miért nem? Tarts tiszteletben.
3: Észrevettétek, hogy mindig az jön közel, akinek büdös szám. Valamiért, hogy valahogy ez összefügg.
1: Valahogy ez összefügg. Tessék, Laci hozott egy mérőszalagot, lemérjük.
2: Várjál, a Julinak a melbimbójától kell mérni, vagy a...
3: Akkor ez kicsit előrébb lesz életem.
1: De figyelj, ezt miért nem érzed a patikában? Miért nem érzed a bevásárlóközpontban? Miért nem érzed a... Tehát mindenki a nyakadba liheg? Hol állnak a magyarok távol egymáshoz?
2: A COVID óta a sorbaállás egy picit javult.
3: Mennyi az?
1: Ez a 140 most. Javult a sorban állás, ott liheg a nyakadba.
2: De nem annyira liheg, régebben jobban
3: liheg. Kicsit közelebb
1: nekem ez, ez nekem tök jó, ez a 140, ez tök jó. Én például mindenkitől nagyon szeretek. Én mindenkitől szeretek normális távolságban. Én nem megyek be az aurádba.
2: Nem, de nem a normálisba, te még annál jobban
1: távolabb állok.
2: Igen, igen. Te nem érzed jól magad, és elkezdesz így oldalra félrenézni. Ha közel megyek hozzá.
1: De azt gyűlölöm, hát azt nem szeretem. Igen. Behatolsz az intim terembe. Igen.
2: Elkezdesz hátrálni, és így elkezdesz oldalra nézni. Igen. Nagyon vicces vagy olyankor.
1: Jó, nagyon nem szeretem.
3: És vannak azok,
1: miért csinálják ezt ezek az emberek?
3: Ezeket a jeleket, és ahogy te lépsz hátra egyet, ő is jön közelebb.
1: Igen, veled. Itt a korlát igen. Mindig meg fogod teraszon engem. A múltkor már lógtam egy kézzel, mondom, a közelebb jössz, azt is elengedem. Léci. De ezt nem érzed, nem? Igen. Sorban, patikában, ott jön, lihegnek a nyakadban.
4: Abszolút, így van, de amiben tapasztalom, a BKV-n abból a szempontból, hogy a párosüléseken egyedül ülnek az emberek, maga mellé a táskáját teszi, tehát azt utaztatja, és ha leülsz mellé, akkor azt nem veszi jó néven. Tehát ha azt mondod, hogy elnézést, leülhetnék, akkor van egy sóhaj, ami régen nem volt, mert természetes volt, hogy odaülsz, párosülés, nem vesz jó néven.
1: Hagyott egy nyomot a COVID.
2: Meg azt egy kicsit foglaltad ott, a tiéd a két hely.
4: Hát de miért? Tele van egy járat, és az emberek úgy ülnek, hogy egy ember mellette a táskája, egy ember mellette a táskája.
1: Igen,
4: hát azért az
1: dolog.
4: Egy kicsit arcátlan szerintem.
1: De rájöttem, nem beszélek. Én román vagyok, gyerekek.
2: Sőt.
3: Neked hány, mennyi?
1: 141 román.
3: Ők a legmagasabbak?
1: Ők a legmagasabbak.
3: Vannak olyan emberek, akiket így meglátod, és már süt belőle az, hogyha kicsit közelebb jön, és nem is az, hogy büdös vagy, nem ápolatlan, de hogy olyan rossz, aki hozza magával az energiáit, és így jön rád, hogy nem szívesebb vagy a társaságában, vagy
1: igen,
3: mellette.
1: Az az energia. vámpír. Igen.
3: Na
1: igen.
3: De ez szerintem összefüggésben van ezzel. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szívesen közel engedek magamhoz, nem zavar az, hogyha ott liheg a nyakamba, és vannak olyanok, akiket egyszerűen már, tehát, hogy ha már megjelenik az ajtó.
1: Nevezd meg, hogy itt dolgozik? Férfi? Lány? Idős? Fiatal?
2: Férfi.
3: A Laci, te nem mondjad.
1: Most jobban nem hallott, hogy így
2: mondod. Én is szoktál, lány, fiú, lány.
1: Könyvelésen dolgozik, fiú, lány? Na, ott sokat van a konyhában? Süt valamit?
2: Magas,
1: nem süt?
2: Aki korán jön be reggel?
1: Én nem tudom, én fel tudom venni a láthatatlant, én tudok olyan aurát csinálni, hogy ne jöjjön közelebb, láthatatlan nem tudok, nekem ez csak csomó technikám vagy, ezeket én hogy kerülöm el. Tehát, hogy én egy alárejtő alakváltó román vagyok. Tehát el is tudok bújni, ha jön, láthatatlan is tudok lenni, és románkodva eltávolodok.
3: A gyerekeimtől tanultam ezt a kifejezést, hogy side-eye. A side eye az, amikor így a szemed sarkából így lenézed a másikat. Neked ez valahogy nagyon megy.
1: Na most ne lényeg ebből a hírból is a lenéző, senkivel nem beszélő, korláton átlógó, csúnyán néző szociopata.
3: Most mondtad el magadról, hogy
1: De miért kéne valakivel beszélgetnem, akivel nem akarok? Nem én döntök a saját teremről és időmről és energiámról?
2: Hát na jó, de vannak olyanok, akikről nem tudsz dönteni, mert van egy üzleti megbeszélésed.
1: Ja, az van oké, az van.
2: Oké, tehát de ott is zavar, ha közel jön az az ember.
1: Igen, de az energiavámpír ahhoz megy közel, és azt szívja, aki engedi, hogy szívja. Ezek a vámpírok megérzik, de ha te lezárod magad, akkor nem tud mit szívni, és nem fog rátapadni. Az energiavámpír oda megy, ahol kap energiát. De ő megérzi, ha nem kap tőled energiát. Rólam nem, hozzám nem jön oda, hogy nem egy falnak megy 5 méterre tőle.
2: Hattan, érted?
1: Már amikor jön, tudom, hogy azért jön, de abban a pillanatban zárok, és láthatatlanná válok. Alakváltó román gyíkként arrébb megyek.
3: Hogy nem csak idegen emberekkel, hanem a saját kollégáiddal is valahogy ugyanígy vagy. Tehát tök érdekes, hogy...
1: Na, ne várják, ne én kerüljek fókuszba a hírkapcsán, jól légy szíves, ne azt tenni, hogy megint én vagyok a szociopata.
3: Én téged nagyon szeretlek, Balázs, de például, ha te ülsz bent a szerkesztőségben...
1: Igen.
3: Akkor olyan,
1: na figyelj, új,
3: olyan
1: ne,
3: kicsit olyan fagyos a levegő, akkor, amikor... Tehát...
2: Mert annyira lezársz, hogy ne legyetek, ott nem ne. Megy át
3: amikor
2: semmi.
3: Amikor belépek a szerkesztőségbe, ha a Zsűr, vagy mondjuk a Feri, vagy a Laci, vagy az Anna, akkor olyan melegség van, de ha akkor...
2: Te, mint egy jégszikla ülsz be, megfagy a levegő akkor, tőle.
1: Júj, de jó.
3: Akkor úgy bemegyek, és akkor ugye idézel...
1: Ez a saját fagyásotok.
3: Lehet, hogy a nagyságottól...
1: Ezzel nekem nincs dolga.

0: Na, bejössz?
1: Beáll a csönd.
0: Vége.
2: Ti akkora getvadékok vagytok.
0: Eljött az idő 15 év után, hogy ezt elmondjuk neked.
2: Te is lefagysz tőlem, Zsű.
0: Rettenetesen.
2: Te is lefagysz tőlem.
0: Hát beszélni nem bírsz. Azt mondja, hogy
2: nem. Egy alakváltó román leszek.
0: Nem merik szólni egy csomó dolog.
2: Láthatatlanul fogok berománkodni hozzátok, úgyhogy nem veszitek észre, hogy már ott vagyok az asztalt, és kihallgatom a beszélgetéseteket, hogy mit mondtok.
0: Eddig, ha tudnád.
1: Anna, kivel szólnál be legszívesebben egy liftbe?
2: Kevin Costnerrel.
0: Nem téged kérdeztünk, Jugi.
1: A stábból.
3: Ferivel.
0: Köszönöm, kicsi.
1: Menj a francba! Azt hittem vele.
2: Nem, a Feri meg az Anna nagyon összetrécsel. Tehát, hogy ők nagyon, nagyon trécselnek.
3: Téged is nagyon szeretlek, de hát a liftről van szó,
0: akkor
3: inkább
0: Feri. Tudod, ha már tovább gondoljuk.
1: És kivel a legkevésbé?
3: Balázsra valóban egy picit nehezebb, de én tiszteletbe
2: tartom.
3: De én tiszteletbe tartom.
0: Ezt a lift két sarkába is nem érni, hogy csak
2: ez a ti munkátok.
3: Nem. Figyelj, én tiszteletbe tartom. Tehát egy ideig mondom azt, hogy nincs reakció. Egy ideig mondom, és egy idő után azt mondom, hogy rendben van.
2: Gyerekek, én a nagy egészre látok rá. Én a sok kicsit nem látom. Én a nagy egészet nézem. A pici apró részletekben...
0: Nem, te valóban nagyon messzire nézel, és azt, ami itt van, azt te sosem veszed észre. Ez a
2: nem
0: különbség.
2: Van,
0: nem a nagy egészet nézed.
2: Rájöttem, hogy még nem értetek engem igazán.
3: Dehogy nem.
1: De nem ezért volt elég rá 15 év.
2: 15 év sem volt, hogy igazán megismerjetek.
3: De nagyon jól ismerünk.
0: Nem érdekelünk téged. Ennyi a titok.
3: Nem vagyunk elég izgalmasak a számodra. Vagy nagyon
1: azok
3: fárasztóak vagyunk
1: tehát, sokszor. Érted, fárasztóak vagyunk? Most mondd meg, Balázs.
2: Hát ezek után borzasztóan. Jöttek itt mindenféle hülye ilyen, abszolút földi ilyen hétköznapi csupli dolgokkal, ahelyett, hogy rálátnátok az egészre, és azt a nagy egészre.
1: Milyen nehéz lett megvilágosodva itt a porni.
2: Nem is ért komoly, hogy tudtok így élni? Hát ez az egész, amit itt csináltok, ezt életnek hívjátok, Jézusom. Én nem is akarnám ezt tovább csinálni a ti helyetekben. Igen. Jó, szóval akkor legyek egy lazább főnök.
1: Te le az a főnök vagy.
2: Jó, 10-kor bemegyek, mondjak egy viccet. Hogy tudok lelazulni akkor? Hogy mivel tudnám oldani a szorongásodokat?
0: Személyes érdeklődés. Rákérdezel dolgokra.
2: Oké, ezt most gyakorlom.
1: Ülj oda a mellém, és néha cirogass meg az arcom.
2: Jó, és kérdezem meg, hogy vagy?
1: Például.
0: Igen,
2: de ha nem érdekel, akkor miért kérdezem?
0: Mert a kollégád.
3: Igen.
2: De érdekel? Jó, megkérdezem. Most én, aki letettem a követ, engem nem érdekel, hogy van.
0: Nem, mert az egy dolog volt, hogy úgy is ott voltál. A személyes napi érdeklődés. Fáj-e a fejed ma, Juli? Ugye Julinak sűrűn fáj a fejed. Tessék, egy ilyet próbáld meg. Hogy van a kutyád, Juli?
2: Van kutyád.
1: Na, és akkor erről beszélünk.
2: Basszus, ez most nekem meglepett. Ja, tényleg, a múltkor mondtad, hogy sétáltál a két kis kuvasszal valahova. Hát most érted a két kis szörcsit.
1: Hát láttad is, hogy szerencsét, de hát be is hoztam egyszer ide.
2: Volt itt a kutyád.
3: Igen. Zokni.
1: Zokni.
3: Hát itt volt benn.
2: Zokni. Basszus, én nekem ezek tényleg tök új nem hiszem el, komolyan a románok állnak legtávolabb egymást, és ebből a hívő se élünk a legrosszabb
1: életet. Illetve kiderült, hogy volt egy agyvérzésem.
2: Kaptam egy sztrókot, meg agyvérzésem van.
1: Ez olyan, mint amikor erőlteted magad arra, hogy legyen minden este szex, hogy lehet, hogyha azt csinálnád, hogy minden nap egy picit odafordulsz felénk, egy kicsit megszeretgetsz, úgy, hogy mi szeretgetünk téged, akkor így ráállnál, és egészen más energiák jönnek be.
2: Oké, hétfőtől ez a Balázs jön. Jó?
1: Jó. A szeretgetős.
2: A megkérdezi, hogy vagytok, és odafigyel, és nagyon kérdez. Jó?
0: El tudom képzelni, meddig bírod majd.
1: Jó, vasárnap emlékeztessek rá.
2: Vasárnap lici dobi egy SMS-t, hogy mit ígérte. Valójában kanyarodtunk, hogy a kollégák kidobtak magukból, ez van, gyerekek, halljátok, hát ez a sorsom.
1: Zsűr fogalmazta meg tűpontosan, hogy tulajdonképpen nem ütjük meg az inger küszöbet.
0: Így. És nem, egy nagyon jó definíció is érkezett rólam, rólad, te vagy a jégcsap, aki gyertyának képzeli magát.
2: Nem képzelem magam. Nem, akkor képzelném magam gyertyának, ha eljátszanám, hogy érdekel, de hogy mert akkor azt meg akarnám mutatni, de nem játszom el, hogy érdekel.
1: Tehát,
2: hogy
1: nincs. Hogy mi azt hiszük, hogy...
2: Nem, nincs bennem képmutatás. Szerintem tök őszintén csinálom a nem érdeklődőt.
0: Az igaz.
2: Melyik a jobb, egy őszintén nem érdeklődő, vagy egy álszenten érdeklődő?
1: Így is úgy is szar, úgyhogy teljesen minden.
2: Szerintem az ő... Szóval nem, nekem a nagy egészre kell rálátnom. És az...
0: Ezt tudjuk, neked küldetésed
2: fontos, van. Fontos, fontos azt látni.
4: Néha azért jól esne, hogyha érdekel. Látnám azt, hogy érdeklődés van benned.
2: Ez hétfőtől. Hagyj egy kis időt, Zsűl.

0: Ez hétfőtől. Tehát jó lesz, ha érdeklődnék irántad. Jó, figyeld a hétfő reggelt. Jó?
1: Jó? Figyeld és várd.
0: Jó, és légy szíves, 7 órakor mondd el a tapasztalatot. Várjál, fölírom a naplóba. Ébresztő órát.
1: Ma érdeklődik.
2: Figyelni a többiekre.
0: Hétfőn új nappal jegyezd föl a Google határidő napló, menj oda, zsülözd, kérdezd meg,
2: hogy van.
0: Gyerekek, felnőtt emberek vagytok, hát oldjátok meg. Szóval. Gyerekek, ez nem egy érted, ez nem kis dadóvó.
2: Keresetek magatoknak más barátokat.
0: Lenyomjuk,
1: nem ám ez egy
0: menjetek haza, és legyetek a barátaitok.
2: Nem haverkodunk.
0: Felnőtt normális emberek vagytok, oldjátok meg a problémáitok. Nekem erre nincs idő. Sokat, persze.
1: Sokat?
0: Igen.
2: Mi hogy nem kerültünk be ebbe a belső körbe?
1: Oda csak születni lehet.
0: Igen, de hogy azért tulajdonképpen a mi stábunkra azért az jellemző, hogy senki igazán senkivel nem lett barát.
2: A francokat.
0: Nem. Tényleg?
1: Hát nem tudsz róla, nem veszed észre.
0: Az én barátság viszonyomba, amit én valóban barátságnak hívok, azt nem látom köztetek se, hogy barátok lennétek valóban.
2: De
0: hogy
2: sok hétvégi program,
0: hogy hétvégi program, együttmozgás, közös programok, való a barátság lényege azért az, hogy közös élmény és közös tapasztalás.
1: Próbálkoztunk, csak valaki mindig szétrolkodta.
0: Nem velem, de várj, nem velem úgy, hogy te mondjuk a Lacival, te a Zsüllel, Zsüll az Annával, Anna a Ferivel. Érted? Most nem a csapatstábra beszélek, hanem arról beszélek, hogy viszonyokban nincs az, hogy te moziba mennél az Annával, nincs, hogy a Feri elmenne egyet motorozni a Lacival, kirándulni a Zsüllel, a Laci elmenne a Zsüllel, te elmennél a Vikivel, tehát, hogy valójában...
1: már nincs barátság
2: kialakulás. Nem, nem ismétlem önmagam, én nekem mindenkivel bensőségesebb a viszonyom, mint vele.
0: Az oké, de az persze, nálam nem nehéz bensőségesebb viszonyba kerülni.
1: A nullánál minden több.
0: Tehát ezt én megértem, de hogy azért tök érdekes, hogy ez nem alakult ki. 15 éve együtt vagyunk, de senki senkivel nem lett barát. Tehát oké, hogy én a jégcsap és az antiszoc és a pszichopata, a
1: jégkegycsúcsát,
0: én ezt abszolút értem, aki full ADHD is, de hogy azért ez köztetek sem alakult.
1: Mert
0: fura
1: nincs
0: módon.
1: Már a felnőttkori barátság.
0: De miért lehetne?
1: Nagyon ritkán alakult ki.
0: Hát de ennek az elődje az 15 év, hát akkor azért 30-35 éves emberek voltatok.
2: Igen,
0: szóval, hogy azért...
2: az elmúlt 15 évben lehetett volna találni alkalmat rá.
0: Szóval ér...
2: Voltak próbálkozások.
1: Igen, keresgéltünk, voltak. De...
0: Anya, hogy én ezt már az elején átláttam, te 15 éve reménykedtek.
2: Ránk néztél, és azt mondtad,
0: ez a csapat.
1: Ezekkel.
2: Nem érdekes.
0: Nagyon nagy só lehet nálatok egy csapatépítő. Ráadásul, bocsánat.
2: Viszont
0: bocsánat, ki szervezett március vagy április a csapatépítő?
2: Na hát márciusra vagy áprilisra.
0: Na, van írva a dátumban. Ki szervezte? Kérem, mondják a neveket. Kiszervezted?
1: Az most elsőt, végre.
0: Hányat, nem az első.
1: Hányat gründoltunk
0: hogy
1: mi
0: hívják
1: össze?
0: Azt az embert, aki hányat... csapatépítőt szervezett a stábnak?
1: Szervezte a Sebestyén Balázs? Balázs?
0: Mi a monogramja?
1: SB? SB, de miért? Ha?
2: Te voltál Balázs, köszönjük
1: szépen. De miért
2: szépen.
1: Szervezett SB csapatépítőt? Mert olyan nyomás volt az összefogott emberi brigádból, akik mi vagyunk rajtad kívül, Balázs, hogy végre be...
2: Szívesen jössz erre a csapatépítőre?
0: Nem. Én szerveztem.
2: Tudom, hát azt tudom, de szívesen jössz erre?
0: Erre nagyon, mert látni fogom az arcotokat valami közben.
2: Úristen, mit csinálunk?
0: Szívni fogtok, és ezek után duplán.
2: Kell hozzászólni, mit csak...
0: Ne reménykedj, Gyuli! Ne reménykedj, Gyuli! Pokrosz lesz rajtad, semmit nem fogsz érezni. Jó helyre megyünk, jó lesz. De ezt most, de most egy picit ezt most azért dübből felturbozom.
1: Most kaptok csapatépítő kellett?
0: Na most megkapjátok.
2: Valahol nagyon felmászol.
0: Jó, tehát ennyit az én ADHD és antiszoc létemről.
1: De 15 év alatt az első szívem, hát ne ezen.
0: Minden évbe kellene?
2: Hát szerintem igen.
0: De ki vagyok én, az apukátok? Hát, mi vagyok én?
1: Nincs nektek dolgotok?
0: Hát menjetek, azt kiránduljatok, akivel akartok.
2: Igen. De amikor egy kicsit többet megtudsz rólam.
0: Igen? Minden tudok rólad, Gyuli.
1: De azt se tudtad, hogy kutyája van.
0: De az nem fontos.
1: Dehogy nem.
0: Miért fontos, hogy kutyád van? Dehogy fontos. Lehetne macskád is, hogy borzod. Nem az a lényeg. Mindegy, hogy van-e kutyád, vagy nincs. Én teljesen én látlak téged, hogy te mi vagy. Miben vagy? Mit csinálsz? Milyen
2: baj? Hát mert
0: elmondom a matást. Nem, mert érzem.
2: Minden nyomoromat.
3: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. Terjed egy videó a Köröshegyi Völgyhídról. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mozgalmas hétvégéjük volt a balatoni vízirendőröknek, akik 7 esetben összesen 12 bajba jutott emberen segítettek. Tájékoztatásuk szerint a mentések között volt 3 elsodródott szapos, egy irányíthatatlanná vált vitorlás és egy sekély vízben elakadt kishajó is. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit gumicsónakjával együtt sodort el a szél. A rendőrök a gyermeket és az üresen sodródó csónakot is épségben juttatták vissza az édesapjához. A vízirendészet ismét arra kéri a Balatonon pihenőket, hogy mindig figyeljék a viharjelzést és tartsák be a biztonsági szabályokat, és ami nagyon fontos, ne fogyasszanak sok alkoholt, mielőtt a vízbe mennek. Egy látványos videó terjedt el a közösségi médiában, amelyen állítólag valaki bázisugrást hajt végre a Köröshegyi Völgyhídról, írja a Vármegyei Lap. Egyelőre nem lehet megerősíteni, hogy a felvétel valódi eseményt ábrázol-e, vagy mesterséges intelligencia segítségével készült. A bázisugrás a világ egyik legveszélyesebb extrém sportja, amelyet hidakról, épületekről vagy más magas objektumokról hajtanak végre ejtőernyővel. Az ilyen ugrások számos helyszínen engedélyhez kötöttek vagy tiltottak. A videó hitelességét egyelőre még nem erősítették meg a hatóságok. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Túlnyomóan derült időre van kilátás, eső nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet pedig napközben 30 és 35 fok között alakul a térségben. A következő napokban erőteljes felmelegedés kezdődik, holnap is derült, csapadékmentes idő várható gyenge légmozgással, a hajnali 12 és 21 fok közötti hőmérsékletekről délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Nagyon érdekes kutatás. Szeretjük a kutatásokat, ugye? Szeretjük a kutatásokat?
6: Ha angol tudósok, akkor nagyon.
5: Tudományos magyarázata van annak, hogy a férfiak sokszor miért nem találnak dolgokat a lakásban, akkor sem, ha ott van előttük. Az amerikaiak rájöttek, hogy évente összesen 2,5 napot töltenek eltűnt dolgok felkutatásával. Negyedük hetente kétszer nem találja a lakás vagy a kocsi kulcsát. A megkérdezettek fele azt állítja, hogy köddé vált tárgyak miatt rendszeresen elkésik a munkahelyéről vagy az iskolából. Derült ki egyébként egy felmérésből. További érdekes megállapítás, a leggyakrabban köddé vált tárgyak a távirányító, a kulcs, a kocsi kulcs, a szemüveg, a cipő, a pénztárca és az ehhez hasonló háztartásbeli dolgok. És azt mondja egyébként, egy édesanyja szerint azt mondja, hogy ez nem a tanult tulajdonság a férfiaknál, hanem egyszerűen így születnek. Feltöltött a TikTokra egy videót, ami azt bizonyítja, hogy a néhány éves kisfia Hank nem találja a kabátját, pedig ott van az orra előtt, és az anyuka rámutat arra, hogy nézd meg, itt van, de a kisfiú akkor sem találja meg, pedig felfelé néz a kabátra. És azt mondja, hogy ez a férfiaknál létező probléma, hogy ott van az orrunk előtt, de mi nem találjuk.
7: De a klitoris, ugye, az már... évtizedek óta keresetek.
5: Igen.
7: Barátom, látszik, meg... nem is értik, miről beszélek. Mi?
5: Keresem ezt a szót, várjál, leütöm, megnézem, mit mond erről a bakos. De nem, tényleg, szóval, hogy ez hogy van, hogy én nekem erről van egy nagyon egyszerű meggyőződésem, de hogy ez nem egyenlő a tudományos meggyőződésemről. Azt mondja, hogy a nők jobbak a férfiaknál, és hogy a férfiak nehezen találják meg a szemük előtt lévő dolgokat, mert úgy fejlődtek, hogy védelmezők és vadászok legyenek, és céltudatosan közelítik meg a feladatot, míg a nők sokkal jobban működik az agyuk, és megtalálják ezeket a dolgokat. Hát kikérem ezt magamnak.
6: Mert ez nem így van.
5: Ez nem így van.
7: Milyen vadász az, ami nem látja a szarvast?
6: Nem, mert nem az a lényeg, nem a szarvas a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt egy nő írta, mert ti tesztek el minden.
5: De ez egyébként most tényleg így van, vagy mi nem látjuk?
6: Nem, tényleg így van.
5: Elpakolja?
6: Elpakolja, leteszed. Tegnap este tévétávirányító. Oké? Okay? Hazamentem este, mondom, gyerünk, megnézzünk valamit a tévében.
5: Te öreg boomer.
7: Azt akartam mondani.
5: Bekapcsoljuk a tévét, megnézzük, mit mond a híradó.
6: Nem ez a lényeg.
5: Ja, bocsánat.
6: Oké. Okay. Jó, ezt tudtuk eddig is az öreg boomer. Tudtam, hogy a tévé távirányítót a konyha szekrényre tettem el.
5: Igen.
6: Oké?
7: Okay? És hova tetted a konyha szekrényt?
6: Vissza, az sehova, az ott van a helyén. Oké? Okay? A béka nem visszatette a helyére. Érted? Nem én vagyok a hülye. 10 percig kerestem. Mondjuk nálunk minden így van, hogy ő tud mindig mindent. És ez is egy csapda. Érted? Mert ők megjegyzik, hogy mit hova tesznek.
7: Azt, amit... Az a csapda, hogy a feleséged visszarakta a távirányítót.
5: Igen, a helyére.
6: Igen.
5: Micsoda csapda.
6: Az a csapda.
7: Fú, nagyon nehéz lehet túljárni az eszeden.
6: Mert én letettem egy helyre, és tudtam, hogy ott hagytam. Ott kerestem, mit csinált, úgyhogy ez egy rossz kutatás, ezzel nem értek egyet.
5: Igen, egyébként szerintem is a nők pakolják el, de azt mondják az emberi vizsgálatok, hogy amikor a férfiak koncentrálnak, az agy egy területére összpontosítják az aktivitást, ezzel szemben a nők változatosabban használják az agyukat.
7: Ami az emésztés valószínűleg.
5: És hogy ezért a nők sokkal jobban fiziológiailag különbözik a perifériás látásuk, és hamarabb észreveszik. Egyébként tényleg van olyan élmény, hogy ott van előtted, és nem látod, basszus, ilyen élményem nekem is van. És valaki rámutat, és akkor veszed észre, hogy ez mindez ideig itt volt, nem lehet. Az ott valószínűleg teleportált az a snuszkulcs.
6: Nem, azt szerintem oda tette a Viki.
5: Hm? Hogy elrakta előled.
6: Hát persze, és olyan visszatette oda.
5: De miért van a nőkben ez a kényszeres, mindent tegyünk vissza a helyére dolog?
7: Nem értem, miért néztek rám egyáltalán. Nem vagyok biztos, hogy nő vagyok. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy én káoszban élek sokszor, de mindennek tudom, hogy hol hagytam, tehát van egy ilyen emléklenyomatom.
5: De akkor te is pasi vagy, igen.
7: Kicsit sajnos, igen. A másik meg az, hogy nálunk a férjem ugye mérnök, és azokban azért van egy kis kényszeresség a rendnek a megtartásával kapcsolatban, és ő is azért szereti, hogy ez így helyére kerül minden. Viszont én nem érzem, tehát hogy én átláthatónak, én nagyon hamar megtalálok bármit, ez így van. Tehát, hogy...
5: De átlátsz a káoszon. Átlátsz. Tudod, hogy odaraktad. De a nők nagy többsége azért kényszeres rendrakó. Ezt észrevettétek? Azért ez így van.
7: Nem tartom velük a kapcsolatot. Így. Nem tudod működni.
5: Tehát nem elrak mindent, és te tudod, hogy hova tetted le a kulcsodat. Te tudod, hogy hova tetted a cipődet. Tudod, hogy hol van a lakásban a pulóvered, a kabátod, a távirányítód. De biztos, hogy nem ott lesz. De én nem keresem a helyén. Mert tudom, hogy nem ott volt utoljára.
6: Igen, mert elpakoltok, elrakjátok, eldugjátok. Nem is elrakjátok, eldugjátok előlünk.
5: Minden. Igen. Igen.
7: Hát ezért hordjuk a nadrágjainkat is, meg minden. De na jó, ez most nem
5: vagyok. De te akkor inkább pasisan vagy szocializálva. Tehát
7: én
5: akkor
7: nem vagyok szocializálva. Szerintem ez csak simán az ADHD-nek az egyik tünete. A másik pedig az, hogy én azért nagyon keveset vagyok otthon. Tehát, hogy amikor otthon vagyok, akkor ezt maximálisan kihasználom, és tönkreteszem az otthonomat, aztán eljövök otthonról.
5: De akkor nálatok pont fordítva van. Tehát a férjed a mániákus rendrakó, mert ő meg mérnök, és precíz, és pontos.
7: Precíz, és nagyon zavarja az, hogy én élek, és ugye az van, hogy...
5: Kényszeres rendrakó.
7: Hát
5: egy kicsit.
7: Igen, inkább az, hogy ő nem érzi jól magát abban, amikor nem minden így egyértelmű. Aha. De ez nyilván ezért van, mert...
5: De te ez zsák és a foltja. Tehát te, aki a káosz hozod, ő, aki megcsinálja. Ez egy
7: nem
5: tök jó.
7: Hülye, de nem vagyok hülye, érted? Nem vagyok az, hogy nagyobb tazmán mint én vagyok.
5: Igen, nem állsz össze még egy ADHD-ssel, érted? Hogy beállsz egy mérnökkel, aki viszont rendet csinál utána. Ez nagyon jó.
7: Viszont van egy nagyon érdekes kérdés, hogy szoktak arról beszélni, hogy a nők az autójukkal szemben tiszteletlenebbek, és a lakásukkal meg tiszteletteljesebbek. Tehát, hogy az autóban nem tartják a rendet.
6: Mert az nekünk a saját területünk, tudod?
5: A Vikinek olyan patek az autója.
7: Az asszony, mi van?
6: Nem biciklivel jár, de az övét például tök rendetlen. Az mondjuk az enyém is. Kicsit.
7: Egy hajléktalan szállónak kinézőt, az ilyen árvíval jár.
6: Itt van, meg tessék. Ki teszi a tévé távirányítót a tévé mellé? Távirányító.
5: Persze. Messze, annak nem? A kanapé mögött, a hűtőszekrényben, a mosogatógép mellett, ott van a
7: fáim között. Igen.
5: Viszonylagosan rendet tartok asztalomon.
6: Megvan?
5: Hogy eltűnt a borotvám, meg eltűnt egy csomó dolog. Onnan. Észrevettem. Följegyeztétek a hajónapról, hogy szóltam.
6: Úgy van.
5: Milyenek a nők? Juli küld egy SMS, most írtam a Julira, hogy hozzá nekem egy borotvát, meg egy borotva habot. Ma, hogy álljon meg, amikor jön be idefele. A székem mögött van egy doboz. abban van a szakányírót, meg a hajvaxod. Meg talán még valami. Pénteken adtam volna vissza, kíváncsi voltam, mennyi rán tűnt volna fel, hogy kezdenek eltűnni a cuccaid. Így is kell még a borotva, meg a hajvaxod. Ilyenek a nők, érted?
7: Ez személyes. Nem, ez nem a nők, ez egy személyes támadás volt. Igen, ez konkrétan neked szólt.
5: Eldugta, hogy észreveszem-e. Hát ezen megőrülsz, de ennyire rendetlen vagyok, gyerekek.
8: Ezt együtt beszéltük meg a Julival. Köszi, Juli, hogy megírtad. Pakolgattam az asztalodon. Éppen rendet csináltam. Egy akkurátos
5: kis... Ott van a borotvám! Hát ez... Laci, nem ér aztán intim helyekre bedugni.
8: Azt mondta, hogy arra kíváncsi, hogy mikor fog föltűnni. És de... mondtam, hogy adom, Juli.
5: És elrakjátok.
7: És olyan kikezeli a házi pénztár.
5: És elraktátok tényleg egy dobozba?
8: Abszolút. Mondta, ez egy teszt. Legyen ez teszt. Egy teszt üzemmódba.
7: Én a retikülőt tartom odakint, és
5: nem jó a hírem, basszus.
6: De miért nem lehet ott hagyni? Mit zavar az bennetek?
5: Nem, valószínűleg nem olyan kupi van az asztalom, hogy már zavarja. Ebben igazuk van. Nagy, tényleg nagyon nagy kupi van.
7: Ez a te asztalod, az a nagy csicskitú asztalod?
5: Az az én irodám.
6: Itt minden az övé.
5: Az a rádió is az enyém. Hát te is az enyém vagy.
6: Megvettelek.
7: Tudnád egy kicsit morgósabban mondani,
5: és lassabban. De mondjátok meg például, a nők miért csinálják azt, hogy azt a kabátot, amit felveszel, vagy azt a cipőt, amit otthon felveszel, és lerakod egy annak kijelölt helyre, egy gumiszőnyegre a lakásra, amikor bejössz, elpakolják. Nálunk van egy gumiszőnyeg.
7: Ott tartjátok a kabátokat?
5: Nem.
6: Nálunk utcai ruhában nem lehet az ágyra ülni.
7: Ez nagyon helyes. Hát
5: micsoda? Mi az, hogy helyes?
6: Hogy benne van helyes?
7: Utcai ruhában nem szabad az ágyra ülni.
6: Mi bajod lesz?
5: Feküdni is lehet a kanapén.
7: Mert te csak a saját székeden ülsz itt is, meg gondolom ott a kocsiban, aztán cső, ennyi, de hát vannak emberek, akik találkoznak mások segével is különböző helyeken.
8: Tömegközlekedés például.
7: Tömegközlekedés, hajléktalan vizelet, stb.
5: Okay, de te az a nő vagy, aki elrakod azt a cipőt, amiről tudod, hogy délután felveszem, amikor viszem edzésre a gyereket?
7: Nem, mert az én férjem az a férfi, aki egyszerre egy cipőt hord, és egyetlen egy kabátot engedélyezett. Tehát, hogy egy kabát gyűlölő. Gyakorlatilag, ha kabátot vesz, az azt jelenti, hogy már valamilyen végstádiumi betegsége van éppen, és így nincsen sok hátra. Tehát, hogy nincsen ez a sokfajta holmi, nem ez a kapitalista szarság van.
5: Igen. Mi már pozva veszünk csizmát a gyereknek, amikor féláron van.
7: Nincs ilyen cipőszomelié, aki ott áll, hogy ma miért kíván a talpacskája, Sebestyén úr?
5: Na de várjál.
7: Köszönjük, hogy már lehetünk a napon, Sebestyén úr.
5: Na de várjál, de abban mi az értelem, hogy elrakni azt a kabátot, amit felveszek?
6: A szennyes tartóba nem teszed bele a szennyesedet.
7: Azt még felveszed?
6: Nem, ráteszed a tetejére, hiszen az a neve, hogy szennyes tartó. Érted? Ott a helye.
5: Tehát rá a tetejére. Na, ezt az érvet még nem hallottam, de ez lenyúlom.
7: Szennyes szóval a biciklit mire használod akkor?
6: Semmi, nincs olyanunk, hello.
7: Jaj, értem. De amúgy van ilyen hiperfókusz nálam is, amikor megunom az egészet, és akkor azonnal ilyen elemi csapást kell mérni a háztartásra, és akkor meg olyan takarítás jön, tudod, mint hogyha tényleg az ANTS perceken belül megérkezne, és akkor így emeld fel a beépített szekrényt, amíg szépen vagyunk, tudod, ez a szintű dolog, és akkor utána van egy megnyugvás, közben van önutálat, gyűlölet, düh, minden így halmozódik fel.
8: Fázisokon, ahogy átmész, igen.
7: Igen, és a végén viszont biztos, hogy úgy megy ki a hiperfókusz, hogy ott hagyom a felmosót így a sarokban. Tudod, a vízzel együtt. Hogy a víz,
5: Úristen,
7: hogy
5: az mi nagyon egyformák vagyunk.
7: Kicsit így rohadjon meg a sarokban, igen. És utána 4 hét és jaj, basszus.
5: Ugyanez.
7: Mi ez? Milyen típusú gomba ez itt?
5: Igen. Most kitakarítom a garást. Ha besöprődött néhány levél, kitakarítom, és a garázs felé, telefon, jaj, de érdekes, megszólalt. Férjem kényszeresen rakó, kedvencem, mikor átrendezi a konyhát, majd amikor valamit nem találok, megjegyzi, hogy többet kellene a konyhában tartózkodnom.
6: De szép szúrás.
5: A feleségem minden alkalommal az összes kabátot elteszi a bejárati ajtó melletti kabát fogasról a szekrénybe. Itt van.
6: Na,
5: hát itt
6: ezt
5: van.
6: Mondom, kabát, hát ezt mondom. Fogas, hát így hívják, ott a helye.
5: Akkor is, ha rendszeresen hordom. Mi az anyámért kell elrakni a szekrénybe? Az egy kabát, fogas, az a dolga, hogy azon legyenek a kabátok. Nem a kell bemenni a szekrénybe, érte? Ez igaz? De ez így van, a nők, míg a fogasról is elrakják a kabátot.
7: Hát,
5: van fogasotok?
7: Jobb, ha nem jöttök át hozzá. Ezt szeretném mondani. Az van, hogy vettünk olyan, tudjátok, azt az akasztót, amit az ajtóra rá tudod tenni, és akkor az ajtóra tudod felakasztani, és akkor amit hordasz, az csak az ajtóra akasztod fel.
5: Jó, de jó, szeretnék egy ilyet.
7: Nagyon jó. Annyi, hogy szétveri az ajtódat, mint az állat, tehát ajtócsere, de amúgy nagyon-nagyon kényelmes, plusz nem érél a gyerek, úgyhogy nem tudja kivenni a zsebedből az illegális dolgokat, amik benne vannak.
9: májkrém.
6: Milyen illegális dolgokat hordasz a zsebedbe?
9: Bármilyen. Igazából csak az van, hogy a gyerekem így nagyon szereti kiforgatni a zsebeimet, és hogy van az, amikor indulnál, és nincs benne semmi, tudod, épp egy Barbie házban pihen a sluszkulcsod, vagy ami hasonló, ezek fontos dolgok. Neked vannak szolgáid otthon, nem?
5: Tehát, hogy több is. Na, és hogy nem Csádból, Namíbiából, Tűzföldről, mindenhonnan hozunk.
6: Mindennek van egy felelőse.
5: Mindennek van egy felelőse, így van.
9: Nincs egy ilyen kis, tudom, középkorú asszony, aki meg tudná oldani ezt az autókérdést, hogy ki
5: megy. A kocsimat?
9: Igen, igen.
5: Képzeld el, hogy amikor elviszem, kimosatom az autómat.
6: Kimosatom.
9: Csak hogy lehúzott ablakkal átmegy egy ilyen, tudjátok.
6: Igen, sterimóval.
5: Nem van ez az odaadó sluszkulcsot, kívülről megcsinálják 2 liter vízből. Én egy ilyen helyre járok, környezetbarát vagyok. Nincsen gőzborotva semmi, 2 literre vízzel lemossák.
9: Nálunk 1,5 liter pálinkából megcsinálják, mondom, teljesen jól működik.
5: Nem, jól esik, de olyan nem komfortos.
6: Uh-huh. Ugye, hogy nincs az az otthon
5: illat. Nincs
6: benne.
5: A pörkölt illat, nincs a fél sárga dinnyehé az ülésem alatt. Tehát, hogy jól esik, de 1-2 nap után én szeretem, mikor újra beáll a káosz. Tehát nálam lehet enni, nálam jól érzed magad az autóba. Akarsz, levágunk egy fél disznót, ehetsz mandarin, beülhetsz sároslábbal. Figyelj, van olyan barátom, akinek össze kell ütni a cipőjé, autóba beszállás, a cipődet, hogy a sár lejöjjön.
9: Kovács András Péter.
5: És meglát egy hajszálat, és rosszul van.
9: Kovács András Péter, amikor elkezdtünk
5: ez borzasztó.
9: Nézni, akkor így egyszer beszálltam a kocsiába, és volt a kezemben egy dobozos saláta, hogy ezt megehetem útközben, és az összes érzés, ami egy emberben hogy lezajlott így a szemgolyójában, hogy mi van. És figyelj, konkrétan olyan rend és tisztaság van, hogy szerintem majdnem körbefóliázott, hogy jó, hát a nagyobb leveleket nyugodtan megehetett belőle, de hogy az apró részek, hogy ezt hogy hajolj már ki így a kocsiból, vagy valami.
5: Figyelj, nálam imádnál akar utazni. Hátra nyúlsz az ülésbe, ott mondom, egy fél csomag győrékex az ülés, minden. Tehát
9: de
5: nálam
9: van az a kellemes ilyen acetonszag, amivel a bomlásnak az a fázisa, amikor már tudod, így
5: felszabadul. Simán lehet, hogy 2 halott van a hátsó ülésemen. Tehát abszolút. Minden le.
9: Ez Jani kérdését megmagyarázza.
5: De úgy tudom elképzelni, neked is ez van a kocsitban. Tehát, hogy valószínűleg nincs szép rend.
9: Végtelen mennyiségű kubus üveg. Az van, mert a gyereknek az a toxic treatje az úton, azt hiszem meg, hogyha megyünk valahol hosszú, abból van, és hát ilyen különböző tehát, zsebkendők, ugye, meg hát a gyerek körül, ez az almozás, tudod, ez van nálunk. Én olyan takarításra szoktam vinni, amikor mindent megcsinálnak benne, és akkor meglátják a gyerekülést, tudod, az autót takarítok, és még
6: plusz 5000.
5: Sóhajtanak egyet. Igen. Nagyon ismerem, igen. A budai várnál sétáltunk a férjemmel, szokás szerint lemaradt, mikor előkerült, közölte, hogy hová tűntem. Ő beszélt hozzám, majd kézen fogott egy vadidegen csajt, akivel elindult. Szegény csaj halálfélelmében távozott. Na, látod, hogy milyen
9: visznek, apa visznek.
5: Milyen szétszortak tudunk lenni. Igen. A feleségem abban a pillanatban, hogy levetek valamit, már benn is van a mosógépben. Minden nap megy a mosógép, megőrülök. Nálunk én vagyok az ADHD káoszos, a feleségem OCD-s. De a mosogatógépről van szó, én úgy pakolom, mint a német mérnök, ő meg úgy, mint egy beszpídezett mosómedve. 10 év sok után már csak nevetünk ezen. Az én feleségem annyira kényszeresen pakol, hogy gyakran ő sem tudja, hol van a keresett tárgy. Az kemény.
9: Az amúgy a legjobb, amikor a saját magad ellensége vagy, az nagyon szokott nekem is működni, amikor valamit előre bekészítek, de úgy, hogy közben 5 dolgon gondolkodom, és akkor így, na ez mennyire jól fog jönni, akkor, amikor majd itt megtalálom, snit, elvágták,
5: és soha többet. Soha többet.
9: Semmi.
5: Figyelj, de ezt, hogy direkt elrakják a borotvámat. Ez nem szép.
9: Bosszú. Halás, bosszú.
5: Ez nem szép.
9: Most már itt
5: elindult egy összeesküvés. Elindult a stábon belül egyfajta lázadás.
9: Itt vagyok neked, Balázs, fedezd le. Én segíts. Tudom, hogy lehet bántani őket.
5: Találjuk meg őket.
9: Kis erős Pista a tampónnak a csomagolására. És tudni fogod, ha megérkeztek.
5: Segíts ebben, gonoszkodjunk mi is egy kicsit, valamit csináljunk. Erős Pista a tamponra.
6: Az
5: mondja, itt vagyok neked. Számítok rád.
9: Egy szó, kapszai cél.
5: De jó lett volna, hogy az iskolapadban mellettem ülsz. Mi nagyon
6: ott azért sírtak volna egy
9: pár. Az érettségi kettes, az nagyon erősen meg lett volna.
5: Mi nagyon jól

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civic

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
15: Mosgón a kakas a király.
16: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték.
15: Részletek mosgó.hu.
17: Figyelem, Kaposvár! Ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról! Most minden bemutató termékanapé 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kapos Ritsor 1 alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készlet erejéig érhetők el.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Állás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Radio 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új buszmegállók létesültek Kaposváron. 5 balatoni város közös szövetséget alapított. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposváron, a Búzavirág utcában, a Kinizsi és az Aranyi lakótelepen, az elektromos midibuszok forgalomba állítása előtt, írja a kaposvármost.hu. Az új, kisebb méretű elektromos midibuszok olyan utcákba is eljuthatnak, ahol eddig nem közlekedtek helyi járatok. A fejlesztésnek köszönhetően az északnyugati városrész és az Aranyi lakótelep közösségi közlekedése is bővül. A városba a 2 új midibusz mellett egyébként további elektromos szóló és csuklós autóbuszok is érkeznek. Az új menetrend tervezetét pedig augusztus 10-éig véleményezhetik a lakosok. A város több lakossági fórumot is szervez a témában. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros közösen lép fel a balatoni térség fejlesztéséért. A B4-ek néven megalakult szövetség célja, hogy erősítse a Balaton turisztikai versenyképességét és összehangolja a térség fejlesztéseit. A szervezet kezdeményezi, hogy a Balaton önálló jogi státuszt kapjon, valamint támogatást kér a régió fontos beruházásaihoz. Emellett szeretnék visszaállítani az idegenforgalmi adó állami kiegészítő támogatását is, írja a Vármegyei Lap. A szövetség augusztus elején a Balaton térségének országgyűlési képviselőivel egyeztet a fejlesztési elképzelésekről. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség, ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a litató tálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tapasztalat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: Elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő ma alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, időnként megélénkül a déli szél. A hőmérséklet a térségben ma már napközben 29 és 35 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet csúcsértéke holnap már elérheti a 37 fokot, a következő napokban pedig erőteljes melegedés kezdődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Májusi Jónás aranyat ért.
6: Így van.
5: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
6: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
5: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
7: Az duplán jöhet.
6: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
5: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
6: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
5: Egy teljes sort megettél.
6: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, a dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? A teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vette észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vette észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
5: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanítottak minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves struktúra.
7: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
5: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor mehet nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció,
6: nem.
5: Hanem, hogy
6: az a generáció nem azt tanította.
5: Nem, nem.
6: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
5: egy
6: nem?
5: Egy rendszeres megélésem volt, például, hogyha jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
7: Tudtad, hogy örüljön valaminek.
5: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
6: Ez most megütött.
5: Ez megütött?
6: Nem? Nagyon durva.
5: Ugye?
6: Fú, van, megkönnyeztem.
7: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
6: Inkább anyád.
5: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még itt
7: veszek.
5: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
6: Ez kemény.
5: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
6: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
5: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. Az akkor a Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így.
6: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
5: Igen.
6: Valójában érted?
5: Igen.
6: Az okozója és a megoldója.
5: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarodsz, hogy várj már, most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és mások nem így működnek.
6: Igen,
5: és
6: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
5: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a testérelmet, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
7: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
5: Igen, ugye, és meg kell adják
6: az csak tanuljál. Csak igen, tanuljál, igen. És kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
5: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordult, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú kit, hanem azonnal vérbosszú. Vérbosszú!
7: Nem baj, majd te
5: sem hívod meg! Levadászuk!
6: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
7: Hogy mennyire részek.
6: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, tehát az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
5: Nem így van. Ebben most minden kettőnek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
6: Éreztem ezt, amit elmondtam.
5: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be magamokat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy ez most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
7: csend van.
5: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
6: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
5: én szóval, amúgy te is szóltál félet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudom, csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy hát valami jó,
7: mi miatt azért... van ez a szorongás?
5: Igen. És az a durva, például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
7: mondjuk
5: úgy keltem
7: fel. Elég erős álom. Elég erős,
5: és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert mindenet
7: és az
5: hibás.
7: Meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
5: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
6: hát arra... ez mindennek a, igen.
5: Igen.
6: A ventilálás, a levezetése. Beleálmodása, persze. Nagyon
5: minden
6: durva.
5: A te hibád. Hát, hogyha ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Na, de szóval igen.
7: Szép reggeleid voltak.
5: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
6: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
5: Jó ég, igen.
6: Nagyon kemény.
5: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted, 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
7: Hogy apa szeret. Nem, amikor meghalok.
5: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
6: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
5: Jó, felhúzta magát.
6: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
7: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Tehát, ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
6: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondta, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni. Ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
5: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
6: Ez mennyire hogy, durva.
5: Hogy lekölted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
6: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomon megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább. De szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
5: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így

0: az a mit tudsz csinálni.
1: Amúgy. És mégse halhatsz bele te.
2: Nem is kell. Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell és ki lehet lépni. Sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
0: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyikőtök hiperempatikus, a másik pedig csak él a világban, mert az onnan
1: fog működni.
0: Mit tudsz csinálni vele?
2: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg, hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy bekem van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
0: Na, igen, ez nagyon durva, hogy...
2: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
1: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztal. A kis világodban ez a rend.
2: Igen.
1: Vagy ez a megoldás.
2: Ez a kapaszkodás.
1: Ez a nyugla. Igen.
2: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkam, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
0: Nekem azt is csinálta a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt mégis tudok nyomozni, akkor ez nem
2: jó. Az öreged kőkemény.
0: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdetek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
1: És azzal szívhatott téged.
0: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalt, és tudod, rögtön mész kez alapban nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, ugyan ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem
2: persze,
0: így érted.
2: Persze, ez felnőtt korba jön meg.
0: Igen.
2: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
0: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
2: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy, olyan szinten felt, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működsz, és 35 évesen egyszer csak rájön, és teljes kudarcban vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
1: ez
2: nem
1: már
2: is
1: mondjuk
2: tudsz,
1: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
2: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
1: És addig mi történik? Addig fedd hogy, az agy?
0: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
1: Hát, amíg gyerek vagy, nagyon, addig vagy boldog,
0: igen,
1: majd
0: hogy
1: tudod,
0: idős leszel, majd hogy idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így
1: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
0: Igen, igen, meg az, hogy, hogy magad felé fordítod, mert hogy legtöbbször ugye megszületik bennük a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára
2: tanulni.
0: Igen, igen, hogy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
2: Szülői értekezletről jöttek haza a szüleim.

0: nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
1: Fogadóra
0: szülőértekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
2: Időben kell születni, ugye?
1: Az az, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
0: Szerintem az menő.
2: Az sajnos nem érdeklődik az esemény.
0: Csokkom talán, mit csinálsz, hogy szülőjétek ezen. Igen.
1: Rendszeresen.
0: Igen. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
1: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez, most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
0: Bizonyám.
1: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, ezt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
2: nem
1: rossz
2: nem
1: lesz.
2: Nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
1: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
0: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
1: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
2: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
1: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
0: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
2: Elmélyített hangom, mi?
0: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértes vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ugye ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
2: Nem kell jutnod odáig, hogy te vagy az
0: így
2: első.
0: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Nagy harc.
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
0: Nem, persze. Tehát ez nem az egész 30 éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, ráadásul egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
1: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem voltam,
0: tudod,
1: mondjuk
0: miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
1: Igen.
0: Ez az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
2: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta. Az mindegy.
0: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy kaptad, nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
1: És a legdurább az egészben, amikor mondom, na lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
0: De jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
1: És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
0: Igen. Megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 31-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. Szépülnek Kaposvár virágágyásai, látványos égi parádéval búcsúznak a meteorok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Közlekedési balesetek, szabadtéri tüzek és kidőlt fák miatt összesen 31 alkalommal vonultak a somogyi tűzoltók az elmúlt hétvégén, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem. A legtöbb riasztást szabadtéri tüzek és műszaki mentések adták, több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására. Ádánt közelében mintegy 15 hektáron égett a tarló, Kálmáncsa határában pedig egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet. Barcson egy letört faág villanyvezetékeket szakított le, és teljesen elzárta az utat. A hétvégén több siófoki balesethez, valamint egy vaddisznó miatt felborult autóhoz is riasztották az egységeket. Szépülnek Kaposvár virágágyásai. Folytatódik Kaposváron a közterületek virágosítása, a körforgalmakba idén is évelő növényeket ültetnek. A város több pontján már megkezdődött a virágágyások gondozása és az új növények kiültetése. A körforgalmakba ezúttal is évelő növények kerülnek, amelyek hosszú távon díszítik majd a közterületeket, írja a Szita Károly polgármester a közösségi oldalán. A város üzemeltetés célja, hogy Kaposvár parkjai és közterei egész nyáron rendezett, virágos képet mutassanak. A munkálatok a következő hetekben is folytatódnak a város több helyszínén. Látványos égi parádéval búcsúzik a csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is. Elérik csúcsukat, Fogter Zoltánt, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő ma alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. Időnként megélénkül a déli eszél. A hőmérséklet a térségben ma már napközben 29 és 35 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet csúcsértéke holnap már elérheti a 37 fokot, a következő napokban pedig erőteljes melegedés kezdődik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
4: Időjárásunk, ma mi lesz?
5: Esni fog, például télen hó.
4: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
5: Szólj anyádnak, hozzunk.
4: Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
6: Hát a mentők, rendőrség,
4: Mentő-rendőrség-tűzoltó, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy egyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az egyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
6: Hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez
5: meghangszerelve. De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
6: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
5: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
6: Igen, az mindig.
5: Igen, de azt igen. Egyébként is kiverő biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
6: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem kimondom.
4: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
6: Jó, a zenés felbosszantanám magam.
4: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
5: És minden reggel, 7:30 megjön.
6: De gondolj be, ki költöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor csak jön valaki elkezdi.
4: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
5: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyat téki párna fővásárlás. Amúgy van a libatollat.
4: Ez még van.
6: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
5: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
6: Igen,
5: azon
6: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatól? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
4: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól
5: van, hagyatéki.
6: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
4: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsit ilyen retro hangulata. Én meghallom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél ki vásárolni.
5: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen úgy kígyos, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
4: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpli.
5: Szóda!
4: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek? Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
6: ilyetek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni, nem
5: hát
6: csak a Family Frost volt.
5: Igen. Érte, nyíregyháza.
4: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
6: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
4: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset, hozza.
5: 2005-ért
4: 20 darab szódát kapsz. Drága?
5: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
4: 20 darab, meg... másfél liter, 2005-ért. Egy másfél literes ásványozó benzinkúton, érted? Le vagyunk mi véve 2500-zal?
6: Lesz, ami
5: kicsit azt mondja, jó mondjuk a házhoz szállítás van benne.
4: Szállítja,
5: akkor adja.
4: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen.
6: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
5: Az is a strandon, de...
6: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
4: Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
6: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
4: Hogy a hangosan nyomja.
6: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
4: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
6: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
4: Anyás, anyósom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja zoknit pólót tessék.
5: Kinél van még dinnyés?
4: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
5: Úgy van.
4: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
5: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
4: Igen, ez és így üvölt, igen.
6: Nekem most semmi nincs meg.
4: Nincsen meg, dinnyét Platóról.
5: Fiatal,
4: hát pedig te ott Nyíregyen, hát érte, minden Platóról adtak.
6: Nem, mindenki kiket ástunk a dinnyéket,
5: ezt a ott ilyet kiabáltak, pillangókés!
4: Gáspré, hamisszámlatöm.
6: Én nem tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
4: Micsoda?
6: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
5: Ja, rohamsisakok.
6: Hogy rohamsisakok.
4: És csak dinnyék voltak.
6: Igen.
4: Nem olyan legélesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
6: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
4: abszolút.
6: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
4: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, össze.
6: Szelektíven gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
5: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen, vagy egy szegény nyomorult majmot főkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, a mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
4: Tényleg
5: is
4: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetni voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a rükkverzőbe, megszólalt a lambada. Ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az vicc.
6: Ez miért nem lehet ilyet csinálni?
4: Már hogy jó.
6: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
4: számadon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzőbe kicsit erősnek értem. Áll a család kint, te toladsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, azért lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
6: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
4: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitte a lambadára.
6: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
4: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
5: Igen. Van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
4: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Ugye? Tehát szóval most ezt egy előadtad, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszettelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
5: Gondolom, igen.
4: Aha.
6: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
4: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. Igen, és ugyanitt alapból. Azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
6: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
4: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tálba egy cserkót, az egy nap múlva ugyanott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
6: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
4: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom,
5: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
4: Hát ettől azért... olyan kis pitelet, hogy
5: nyúj, de... Én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama odarész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
4: remélem,
5: megy a
4: kezem. Remélem, szemen köp egy maggal, tehát
6: nem tudok, te tudsz éleset köpni magad?
5: Persze. Olyat na, köpök. Gyerünk, zsült kell leköpni.
4: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, mag, köpő, verseny.
6: De mi ez? De hol tudtok? Olyat tudsz éleset
4: nem tudsz elköpni a papírit. Na tessék. Figyelj.
5: Hoé! Ott van!
4: Viccelsz, jó?
6: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
4: Tessék, zsűrhomlok a következő.
6: Hát én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anya, jó,
4: az
6: öreg.
4: Néha minden egyet az öreg, tessék, zsűrtartja a papírt.
6: Ahogy tudjuk sem biztos, hogy legyeljem.
4: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, ami engem nem zavar, nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan. De látod, hogy
6: Feri testből mozgult rá.
4: Persze.
5: Hát ennek technikája van.
6: De ez a technika? Nem, csak szájban.
5: És ott a nyoma a papíron, látod?
4: De ne csinálj, ne egyetlen, mert fújj meg levegő.
6: De nyelvet teszem magot, vagy a számba?
4: A szádban van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
5: Így egész kiteszed, és
4: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
5: Úgy.
4: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
6: Valaki majd egy Heimlich fogást, azért, ha úgy van. Jó.
4: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
5: Rose-nak,
4: és kiköp.
5: Bazaz!
6: Gyula, elnézést kérde, Gyula.
4: Hát ez mi volt?
5: Nagy
4: nem
5: levegő.
4: Volt ebben. Nem volt ebben lenni.
5: Kell venni. Nagy levegő, mint
4: szűkre veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
6: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
4: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
6: Jó,
4: Zsült. Zsült, tarts ki a fehér papír. Na tessék.
6: nem, de ez nem, az a baj, hogy
4: Rose Titanic.
6: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
4: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
6: Hatna a bögrét.
4: Ne, ugye a balalsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
6: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
5: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
6: Az már személyes
5: jó
6: támadás, hogyha így van rajta még valami.
4: Ez van, mély pont írja valaki, igen. És ezt szeretjük.
5: És tényleg az.
6: Jó,
5: figyelj.
4: Gyere. Hát, szóval
6: ez nagy lelkidázózás.
5: Ó, ez az! Jó, így a nagyok vagyok.
6: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
4: Vicces.
6: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci vicces az üveg máskor összehúzta semmi magát.
4: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esélyes lefordul. Lefordulsz a szépen.
6: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez mi? Ez.
4: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
6: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
5: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
6: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
5: Persze, hogy be tudunk, de vicces, bolondozott.
6: Már
5: fölállt hozzá kihívással.
6: Micsoda!
4: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, gyere, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
6: Oda nézd meg, a gúnyája.
4: Figyelj, tessék, igen.
5: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
4: Az, amit nem tudsz többet megenni, mert akkor befosok.
5: Lelágjam
4: neked. Nekem ott már idem magot, csak rák meg kömerét. Sokat tanultak a hallgatók
6: ma is. Én akkor addig a golyókat.
4: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
5: Várjál már.
4: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere, gyere, gyere.
6: Igen, gyere, gyere.
5: Basszus!
4: Alámen.
5: De nem alámen.
6: Mutasd meg,
5: kicsit.
6: Hogy hova ment. Mutasd meg.
4: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
6: Látom az üveget.
4: Egy, beringatom magam.
5: Az elviszi a cél.
4: Hallottad a hangot? Ez egy öreg nénit eltalálsz.
6: Az elem hára most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
4: Igen, jó. Oda néz!
5: Még egyet!
4: Rádiózás csúcsa!
5: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
4: És adunk élőt, erősül, élőbe vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre... És tényleg pénzt kaptok ki. Te, már meg vagyunk, nagyon jó. Igen, oké, gyerünk!
6: Hopp! 1, 2, 3!
5: Oly! A papír megvan, de a kör még
4: nincs. Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
6: Zsűl, nem ma kezdett.
4: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitény, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite
6: nem,
4: lenne.
6: Ez még megvan, ez még benne van.
5: Ez megéri szerintem.
4: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgatni. Na gyere, gyere Feri!
5: Ó, basszul! Laci... De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
4: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
6: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
4: Figyelj. Annyi, majd vigyázz a fogsorra, Feri.
5: Nehogy
4: az is, nehogy az is repüljön, mert ebben a korban már egyébként...
5: Basszus!
4: Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok? Hé, gyerekek, szétköpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
6: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsort tisztenek. Egy rádiójáték.
5: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
4: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amik a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznyi köpő versenyen elindulsz.
6: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznyi magköpő? tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés
4: legyen. Most hoz ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le, öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra, pacoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra, itt mindenki csapágyas írja Krisztabot. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas, de Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
6: Balázs, anyukád vagyok, inkább igyel.
4: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is, és akkor én így hallgatok, csendben vagyok, hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani, hogy hallgattalak ma is, hát...
5: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
4: Hétvégén ebédelni? Ennyi szokott lenni a kritika.
5: És a magot kilőni kézzel, tudod?
4: Csoda, hogy nem hallgat meg diplomásra.
6: Én tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
5: Ha, mutasd már meg!
7: Ez nincs egy ilyen két ujjat közül?
4: Gyerekek,
6: két ujjat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
5: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
6: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
4: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
5: Ez még két tepsi pitére.
4: Meg tudod csinálni?
6: Figyelj, a fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
4: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
6: jelent. Nem, oda vagy, ezért teszek rá majd porcukrot.
4: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
6: Ez nagyon igaz.
4: Ez tényleg így van. Tehát, hogy nem szabad megnézni.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Mosgón a kakas a király.
14: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
15: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
16: Érzik a hangulat? Te maradj hűvös és elegáns! A Futuriel Kaposvár legújabb nyári kollekciójában lengeruhák és a szezon kedvenc kiegészítői várnak rád. Ráadásul akcióink folyamatosan frissülnek. Keresd a Futurielt Kaposváron, az Ady Endre utca 8-ban.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: 50. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi ma.

0: 7-ig. Reklámot hallottak. Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén. Terjed egy videó a Kőröshegyi Völgyhídról. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mozgalmas hétvégéjük volt a balatoni vízirendőröknek, akik 7 esetben összesen 12 bajba jutott emberen segítettek. Tájékoztatásuk szerint a mentések között volt 3 elsodródott szapos, egy irányíthatatlanná vált vitorlás és egy sekély vízben elakadt kishajó is. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit gumicsónakjával együtt sodort el a szél. A rendőrök a gyermeket és az üresen sodródó csónakot is épségben juttatták vissza az édesapjához. A vízirendészet ismét arra kéri a Balatonon pihenőket, hogy mindig figyeljék a viharjelzést és tartsák be a biztonsági szabályokat, és ami nagyon fontos, ne fogyasszanak sok alkoholt, mielőtt a vízbe mennek. Egy látványos videó terjedt el a közösségi médiában, amelyen állítólag valaki bázisugrást hajt végre a Kőröshegyi Völgyhídról, írja a Vármegyei Lap. Egyelőre nem lehet megerősíteni, hogy a felvétel valódi eseményt ábrázol-e vagy mesterséges intelligencia segítségével készült. A bázisugrás a világ egyik legveszélyesebb extrém sportja, amelyet hidakról, épületekről vagy más magas objektumokról hajtanak végre ejtőernyővel. Az ilyen ugrások számos helyszínen engedélyhez kötöttek vagy tiltottak. A videó hitelességét egyelőre még nem erősítették meg a hatóságok. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Túlnyomóan derült időre van kilátás, eső nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet pedig napközben 30 és 35 fok között alakul a térségben. A következő napokban erőteljes felmelegedés kezdődik, holnap is derült, csapadékmentes idő várható gyenge légmozgással, a hajnali 12 és 21 fok közötti hőmérsékletekről délutára általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Láttam egy kis Facebook írásot, hogy tetszett, ezen elgondolkoztam.
3: A fölteszem Facebookról neked tetszik
2: bármi. Valahogy földobódott itt, igen, nagyon ritkán, nem görgetek már, nincs is hírfolyamom. Az, hogy megtetszett egy pillanatra, hogy megálltam elgondolkodni. Ez biztos a hallgatókat is érdekli. Tehát. Van kettő darab ajtó, van egy kék ajtód, meg egy piros ajtód.
3: Oké.
2: Okay. És tetsz, hogy melyik ajtó mész be, mire a két ajtóra ez a felirat, ez kínál neked valamit.
3: Ez a
2: Matrixos bogyó. Megeszed vagy nem eszed meg. Tehát a kék ajtó az azt mondja, hogy ezen az ajtóba bemész, akkor az összes hibádat, vagy egy nagy hibádat, vagy egyet, ami lelkiismeret furdalást okoz, vagy elrontottad, vagy szeretnéd megváltoztatni az életedbe, visszamehetsz az időbe, és rendbe teheted.
3: Ó, aha. Tehát tudok másként dönteni, mint ahogy az elmúlt életemben tettem. Ez a kék
2: ajtó, igen. Jó. Innentől ez a piros ajtó nagyon egyértelmű, mert mit tud erre ajánlani pénzt?
3: Lóvé, nagyon jó. Mennyi?
2: Tehát azt mondja a felirat, hogy 100 millió vagy cash itt azonnal most megkapod. Vagy bemész a kék ajtón, és akkor viszont egy nagy hibádat, baklövésedet, házasságodat, gyerekedet, szüleidet, mit tud egy nagy dolgot az életedbe terembe tehetsz?
3: Uh-huh. Ismét szingli lehetek?
2: Ismét szingli lehet.
3: Kijavíthatod
2: a hibáidat. Tehát az azt jelenti, hogy visszamehetsz, most az összes apró, hogy nem tudok villával lenni, tehát erre gondolsz? Vagy, tehát,
3: igen, tehát, hogy állandóan leeszed a pultot.
2: Tehát összes nagy hibádat tessék. Vagy 100 millió kézbe tessék, piros ajtó, 100 millió kézbe kék ajtó. Szavazat?
4: Hiba.
2: Kék ajtó?
3: 100. Hát viccet, hülye vagy, nincs hibám.
2: 100 millió, 100 millió, Viki kék ajtó, Viki kék ajtó vissza az időbe.
4: 100.
2: Neked csak egy nagy hibád van, Viki.
3: Igen. Itt ül velem
2: te
3: szemben.
2: Te csak egyetlen egy hibát követtél el. Ez az egész életedet meghatározza. Na? Tulajdonképpen nem kell visszamened sokat az életbe, csak 18 évet.
3: De ebből még tudsz javítani.
2: Keresd meg a pontot. Utána minden rendben lesz. Anna?
3: Ez olyan hiba, ami javítható.
2: Ez nem átállt, igen. Lemondod a randit. Mondd le a randit, akkor meg vagyunk.
3: Ne ér.
2: Mondd meg, hogy nem érsz rá. Mondd meg, nem érek rá. Ne arra, hogy Balázs, nem érek rá. Ott, oda, arra a Matrixra menj vissza. Mondd meg a kék ajtónak, bárhova viszel, öcsém, oda vigyél, mert segbe rúglak. Anna?
4: Piros
2: 100 millió?
4: Igen.
2: 100 millió?
4: Igen, 100 millió.
2: Tényleg?
3: Komolyan. Persze.
2: Pedig azt gondolom az ember, hogy minél idősebb valaki, annál inkább a hibákat gondolja, mert hogy annyi minden történt vele az életben.
4: De én azokat a hibákat, amiket elkövettem, én nem érzem olyan súlyú hibának.
2: De akkor nem voltak
4: úgy
2: nagy
4: éltem eddig az életem, hogy amik voltak hibák, azok jöttek az élettel. Nem akarom őket kiavítani.
2: Nincs semmi, amit rendbe hoznál.
3: A hiba az,
2: de várj,
4: nem,
2: de várj,
4: tényleg nincs.
2: De várj, a hibát úgy is lehet gondolni, hogy hiba volt, hogy mit tudom én, nem mondtam el neki, hogy. Vagy igen. Hiba volt, hogy lett volna még egy találkozás, de nem mentem vissza, jó. Vagy nem mentem el, vagy érted? Tehát, hogy nem az hiba, amit elkövettél, hanem egy életesemény, ahol te visszamennél, és máshogy csinálnád meg, de az is lehet, hogy mit tudom én, megfognád a kezét, és mondanál neki még két kedves mondatot, hogy mit tudom én, nem tudom. Tehát, hogy nem konkrét hibára kész. Figyeld a kis anyagiat. Figyeld a kis anyagiat.
3: Hármok vagyunk százasok, és te nyilván a kék ajtó. Ugyanez a randi sztori. Világos. Másik olvasatban.
4: Igen.
3: Figyelj, én az, ha nagyon gondolkozhatsz.
2: Mit mondott a feleségem, mi a dátum? Ugyanazt a dátumot kérem.
4: Ugyanazt a dátumot.
3: Nem hívod el. Így
2: figyelj, hát azért én inkább jó, az időutazást választanám.
3: Akkor neked egy milliárd, jó? Mert értem, hogy a száznál. Jó,
2: jobban megnézem a zsebemet, várjál, menjünk.
3: Hülye, a kocsival lemegyünk, ott van a átsülésen.
4: Persze.
2: Jó, de azért nem az százmillió, az sok, hát nektek. De hogy...
4: Nekünk tényleg nagyon sok.
2: De azért az nagyon sok pénz.
4: Annyit tudnék utazni, meg menni.
2: Én is valószínűleg a hibát mondanám. Tehát, hogy, és nem azért, mert most van vagy nincs, hogy az ember megkeresi, mert hogy inkább az időutazást választanám. Az időutazáson belül nagyon sok esemény lenne, amit meg tudnék jelölni, de 100 milliót már láttam.
3: Oké, de azért
2: időutazásban még nem volt része. Én valószínűleg az időutazást választanám, hogy vissza valahol. Nem tudom, meg kéne jelölnöm egy helyszínt, vagy egy eseményt. De nem
3: kell egyet, itt ugye többet
2: ja,
3: is lehet.
2: Az összes hibádat.
3: Az összes, azt írja, kijavíthatod a hibáidat, tehát több hibád van.
2: Tehát végig mehetek nagy életeseményeken.
4: Hát jó, ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert az egy láncolat. Ha egyet kijavítasz, ugye vannak erre nagyon jó filmek, amik erről szólnak, akkor az magával vonz egy csomó minden más. Tehát, hogy elindul más irányba az életed, minden döntésed borul. Nem kapod vissza azt az életedet, ezt felejtsd el, mint ami most
2: van. Hát igen,
4: van.
2: Ha létrehozol valamit, akkor az ott elágazás. De aki például úgy gondolkodik, nagyon okos, hogy te visszamenne az időbe, megvenni a bitcoint 6 dollárért.
4: Aha.
3: Okos, és megvan mind a kettő.
2: Igen, de most ennek a lelki részét lássátok, meg ne azt, hogy igen, kitölteném a szerencse számokat, meg nem tudom, de valaki ezt írja, hogy a bitcoint vásárolná, és akkor meg...
3: Na, ha nagyon spiribe akarunk lemenni, akkor ez a visszatérés, vagy visszamenés alapjaiban változtat meg
4: ezt
3: téged.
4: Mondom,
3: ma
4: igen.
3: Azért vagy olyan 40 évesen, 50 évesen, mert az egész retket, ami mögötted van, azt végigjátszottad, végiggurítottad. Ma azért vagyunk ilyenek.
2: Hát
3: ha elégedettek vagyunk a jelenlegi állapotunkkal, akkor nincs min változtatni, az Annának tök igaza van. Ráadásul most képzeld el, most benyitsz a kék ajtón, visszamész, valamit elszúrsz, és egyszer csak nincs az a Sebestyén Balázs, akit ma mindenki ismer.
2: De most szerintem nem kell ezt ennyire túl gondolni, ha visszamegyek és kiavítom, akkor vissza...
4: Most már érzem, hogy most már nem, de...
2: Fura módon, én azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlen a pénzt választaná, képzeljétek. De lehet, hogy én naív vagyok. Tehát, hogy azért a hosszú évek alatt cipelsz egy olyan életeseményt, beszélgetés, családtaggal való lezárást, újrakezdést, barát-barátnő, férfeleség, hogy azért nagyon sokan cipelnek, és ettől nem azt jelenti, hogy ő más ember lenne, de szívesen letenni azt a terhet, a lelkiismert furdalást, a gyötrődést, amit neki egy kapcsolat, vagy egy szülővel nem zárt viszony, vagy elvesztett barát, vagy egy elvesztett szülő, vagy egy elvesztett gyerek, vagy most az elvesztést nem is szó szerint értem, de hogy ha megtehetném, újra visszamennék, hogy ne abba a beszélgetésbe ott, amikor nem tudom, a gyerekem, nem tudom, 10 évre elköszönt, és rám csukta az ajtót, vagy a fiam, vagy a lányom, vagy az apám, és nem beszélek vele többet. Tehát, hogy ami nem azt jelenti, hogy te nem lennél most más ember, meg kellett a tél ahhoz, hogy az most megtörténjen, hogy most tegyél, de azért ez nem könnyű sok embernek szerintem cipelni. Szerintem meggyőződésem lenne, hogy igen, sokan mondanák a 100 millió kézbe, de többen utaznának.
3: Akkor mit csinálsz? Menekülsz.
2: Miért?
3: Azért, mert olyan problémákat mondtál, ami megoldható. Kivéve
2: igen.
3: Mondjuk a
2: halálesetnél,
3: tehát ha elment már mondjuk a szülőd, akivel rosszba voltál, az nem hozható vissza.
2: De naiv vagy egy kicsit.
3: Én próbálok legalábbis, de szerintem az emberi kapcsolatokban ez a fajta, egy csomószor
4: abszolút.
3: Csak oda kéne menni, és el kéne kezdeni kommunikálni, el kéne kezdeni beszélgetni. Szerintem rengeteg ilyen helyzet van, és erre mit mondunk, hogy hát most nem megyek oda, de ha van kék ajtó, akkor visszamegyek és megjön.
4: Igaza van a Ferinek, én ugyanígy azért választottam a 100 milliót, tehát cash. Amit elkövettem, cash, ennyi cash, abszolút, only cash.
2: Nem baj, ha 200. Az apróbetűt sem olvassuk el, gyerekek, biztos van valami azért az apróbetűben.
4: Tényleg, tehát igaza van, mert én amikor elkövettem, hát millió hibát követel az ember nyilván, de akkor, ha valamit rendbe akartam tenni, akkor azt megpróbáltam, és hogyha másik oldalról nem volt fogadókészség erre, hát akkor azt tudomásul kellett vennem, hogy sajnos elengedem, mert benne nincs arra nyitottság, hogy megbeszéljük. Akkor nem akarom
3: engedni.
4: Elengedtem,
3: igen.
4: Ennyi.
3: Akkor meg el kell engedni azt a kapcsolatot.
4: Így van, ha pedig volt, akkor meg kijavítottam, és akkor tudtam azt mondani,
2: hogy bocs. Lehet ez egy rossz döntés is, hogy mit tudom én, te valahonnan mondjuk hazaköltöztél, és 20 éve itthon szoporolerem vagy, érted? Bocsánat, de hogy érted? Tehát, hogy ez egy döntésed is lehet, amit te kijavítanál, nem feltétlenül egy másik ember. De... Viszont azt mondta, hogy basszus, hazajöttem, nem tudom, Angliából, de hülye vagyok.
3: Miért nem mész ki?
2: A gyerekem lett, feleségem lett, mit tudom én.
3: Érted? Tehát, hogy ez most egy olyan példa volt, hogy 20 évvel ezelőtt hazaköltöztem, nem kellett volna, ez igaz, de akkor ne maradj ebben. Megint mit akarsz, hogy itt a könnyű lehetőség, benyitok a kék ajtón, és nem jövök vissza.
4: Igen.
3: 20 évvel ezelőtt. Miért nem csinálod azt, hogy most azt mondod, hogy ha neked ott kint jobb volt, meg lehet mozdítani a családot is, szerintem. Tehát, hogy erre mindig van egy megoldás, amikor vissza tudsz menni, ha nem is ugyanabba az állapotba, de újra kezdeni lehet.
2: Aha.
3: Ehelyett mi van? Azt mondjuk, hogy jaj, csak lenne egy kék ajtó, akkor nem jönnék haza. De
2: igen, most egy kicsit naív voltam, én voltam a naív, nagyon sokan a pénzt írják.
3: Igen, mennyi?
2: Nem tudom, mit válaszolnék, de 20-asokba kérem. Csak a kestén abba hiszek. Jól mondja, na Balázs, nem tanultál a Visszajövőbe című filmekből, a múltat nem cseszegetjük, Péter küldte nekünk. Az emberek többsége nem a pénzt választaná, jaj Balázs, de édes vagy. Szabi küldte nekünk. Kék ajtó, visszamennék, azért van kék ajtós is, visszamennék az első kábítószeres élményem előtti napra, és úgy pofán verném magam, hogy soha többet nem nyúlnék hozzá. Pénz, a sikerek és a hibák tesznek minket azzá, akik ma vagyunk, jövőben nem követjük el ezeket a hibákat még egyszer. Ha nekem választanom lehetne, én a hibám miatt kijavítani kék ajtó lenne a választásom, visszamennék arra a pillanatra, amikor a piros ajtót választottam volna.
3: De jó vagy.
2: Kék ajtót választanám, én a 100 M-et választanám, euróban kérném. Igen, ez egy érdekes dolog. De legtöbben a lóvét, a lóvét
4: mondják. És nincs tökéletes élet. Tehát, hogyha az ember azt elfogadja, hogy nyilván vannak hibák, meg nyilván vannak nehézségek, ezeket hoz, és azt megpróbálod a lehető legjobban, amennyire erődből, szeretetedből, odafigyelésedből telik lehozni, akkor az úgy van jól. Kicsit azt sugalja, mint hogyha

0: gyereke lett, de nem oda futott ki az ő kapcsolatuk, mert lehet türelmetlen volt, ingerül, nem jól nevelte, verte. Mi most egy csomó verzió lehet, de hogy azt ő az egész folyamatot újra kezdeni, valószínűleg bölcsebben már máshogy csinálná.
1: De még azt se tudod biztosra, hogy nem tettél-e jót így vele, hogy így nevelted föl. Majd meglátjuk, mi lesz. 17 évesen már igazad van abban, hogy a nevelés az elment. Tehát ha 17 évesen kezded el nevelni a gyereket, akkor ott nagyon nagy bajok vannak, de javítani azért még lehet rajta.
2: Uh-huh. Abszolút.
1: Ez megint ugyanaz a sztori.
0: Igen, igen. Hát nehéz, azért 17 év az egy kész kis felnőtt, az már nehéz.
1: Ott már nem
0: az nehéz. Életem nagy tévedése volt a kislányom, az apjával, a kislányom apjával való kapcsolódás, de újból megtenném, és ennek a gyümölcse pótolhatatlan. Így ide a lóvét.
2: Ennyi, látod? Így van.
0: Igen. A hibák kijavítása még nem jelenti, hogy jobb életed lenne, mint most. Annak választása eredményezhet egy új, esetleg rosszabb jövőt, a 100-en pedig boldoggá tenni a jelenedet, a jövődet. Persze a jelenlegi életed elégedett vagy. Ha nem jó, a jelenlegi akkor irány vissza. Ez Béla küldte nekünk. Ebben is van valami. Kék ajtó. Én az öcsém halála előtti pillanatban mennék vissza, és jobban mondanám anyámnak, hogy meg fog halni, ha nem figyelnek oda az orvosok. Akkor is mondtam, de senkit nem hitt nekem, így hetekkel ezelőtt ezt megéreztem. Aha. Hát kérdés, hogy ennek csak a terhét cipeled, vagy valami tényleg megváltoztattál volna. Igen.
1: Na erről beszéltem az előbb, hogy halál esetnél ott talán valamit
0: igen.
1: ki lehet.
0: De ez egy jó kérdés, hogy ugye hányszor ábrándoznak azon, hogy gimnáziumba visszamenni a mai ésszel. Ezzel az ésszel kerülsz vissza 20 évvel ezelőtt énethez, vagy az akkori tehát hogy visszamehetsz tudva, hogy a döntésed hova vezetett, vagy az akkori jelenetbe kerülsz vissza, és felajánlják, hogy máshogy dönts. Ez akkor jó, ha a jelenkori tudatoddal mész vissza.
2: Ha viszed igen.
1: Tehát most megint ott állsz az érettségi előtt ugyanazzal az agyad, mint amit...
0: Ugyanúgy elrontod.
1: Hát
0: semmilyen jobb utasításod nincs, vagy semmilyen jobb módszered nincs, ugyanúgy elrontod, igen. Visszamennék, el tudnám mondani az édesapámnak, milyen műtétre van szüksége, mikor is akkor még ma is élne. Sajnos kevés időt tölthettem vele gyerekként, ez Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nekem a pénz nem kell, csak a feleségem halálos balesetét akadályoznám meg.
1: Na, hát ez szép.
0: Vannak azért nagyon kemény események.
1: Ez egy ilyen fokú tragédia, fájdalom, amiben most azt gondoljuk, hogyha visszamegyünk, akkor meg tudjuk akadályozni. Itt nincs kérdés, persze.
2: Egyértelmű, így van.
0: Igen. Én a lóvét választanám, és utána megvenném a másik ajtót.
2: Jézus!
0: Igen. Igen. Ha visszamennék 8 éves koromban, amikor az apám felakasztotta magát, lebeszélném róla, attól félnék, hogy eredményeképpen 3 gyerekem most nem lenne, vagy nem így. Nem merném bevállalni. Minden hibánk is tett azzá, aki most vagyok. Ha változtatni nem csak az én életem változik, ha én változtatnék, ekkor a felelősséget kivállal le. A pénz nem boldogít, de azért jó lenne az a 100 millió. Úgyhogy küldjétek.
1: Látod, és nem is mondtunk nagy összeget a 100 millióval, mert ha belegondolsz, tudom, hogy nagyon sokunk számára az elérhetetlen pénz a 100 millió egyben, de hogy nem is egy ötös lottót, egy
0: igen,
1: öt milliót.
0: Igen, hogy azért azért még nem vagy annyira rendben.
1: De tehát lehet, hogy rendbe teszel dolgokat, igen. A 40 milliós adósságodat a házadon, tudsz venni esetleg egy új autót a mostani 20 éves helyett. Szóval nem nagyon nagy dolgok, de most egy csomó embernek ez elérhetetlen. A 100 millió az pont elég, hogy azt választ.
2: Igen,
1: mint
2: abszolút.
1: Például mi.
2: Mint Zsűr, mi, Anna Ferko. Így van.
0: Igen. A lóvé nem hozza vissza azokat a pillanatokat, amiket nem tudtál megélni azokkal, akikkel már nem lehet. Igen, ebben is van igazság.
1: Látod, és ez is megint milyen ez a bölcselkedés. És mindenki ugyanúgy fog mától tovább élni, hogy megnézte a kék ajtót, meg a pirosat, ahelyett, hogy azt szűrnéd le belőle, hogy akkor most viszont innentől kezdve élj meg minden
0: vagy pillanatot. Máshogy döntesz, vagy dönts máshogy, okay. Igen. Csak én akarom viselni a döntéseim következményét, mert ezt tett azzal, aki vagyok. Ilyen formán marad a pénz.
1: Piros.
0: Hasonlóan gondolkoztak. Igen. Hát ki mit cipel? Kinek mennyire nagy a hátizsákja, vagy mi van benne?
2: Ez egy jó kérdés. Meg? Lehet nagy a hátizsák, hogyha úgy tudod magad beelrendezni. Mondom a jó hírt, 200 millió van, mert Peti sem menne vissza.
0: Hát
2: 200 millió.
0: Akkor becsöngettek a vízafogó lakótelepre 200 millió táska kerestet. Jú,
1: sőt, ahogy látom, 300, meg Karina meg azt csinálja, amit a szülei.
2: És a lakást eladjuk, a kis panelünket, ez megint egy 100 millió. 400 milliónál vagyunk.
0: Figyelj, tele vagy.
2: Csönket a kassa.
0: Ugye ez érdekes dolog, mert ugye szerintem három nagy részre bontható az életed, és ebből mindig valami hiányzik, és ebből érsz oda, hogy aztán elkövetsz egy csomó hibát, meg minden. Ugye van tehát, hogy van maga az anyagi dolgok, ugye a pénz.
1: Okay.
0: Van maga az idő, és van maga az, hogy te a jólét. A jólét az, hogy egészséges vagy, hogy jól érzed magad, hogy jó környezetben vagy, és hogy a fizikailag minden adottságod megvan.

0: És minden életszakasznak megvan valami, de megvan valami, ami hiányzik.
1: Ugye? Bizony.
0: És ha megnézed, mondjuk a három nagy részre osztjuk az életet, mondjuk legyen a kamaszkor, a fiatalkor, legyen mondjuk egy kész egzisztenciával egy középkor családgyerek, és legyen mondjuk egy időskor. Ugye? Na most, ha megnézed a pénz, jólét és idő összefüggést, akkor ez a legnehezebb három dolog, ami miatt sosincs tökéletes boldogság.
2: Hát sose áll össze a három.
0: Kamaszkor, fiatalkor, pályakezdés, 20 évestől 30 éves korig. Van időd.
2: Életed elején vagy, sose lesz vége.
0: Van jó, jól vagy, mert még fizikai teljesítőképességet birtokában vagy, sportolsz, jössz, mész, de hiányzik egy csomó minden, hogy megvalósítsd, ezért elkezded azt megvalósítani, nincs pénzed. Megérkezik a középkor, ugye? Addigra tulajdonképpen már megvan a pénz, amit mondjuk létrehoztál, még megvan a jólét, de nincs időd.
2: Mert melózni
0: nincs időd
2: kell.
0: Élvezni, nincs időd elmenni annyit csinálni, nincs időd annyit búvárkodni, mert család van, mert gyerek van, mert cég van, mert vállalkozás van, vagyis ott tulajdonképpen az időhiány miatt szenvedsz, és megint nem éled azt 100%-osan, amit szeretnél. Majd jön az időskor. Jön az időskor, amikor meg már lehet, hogy van jóléted, vagy nem, akkor már lehet, hogy van pénzed, mert fölhalmoztál egy csomót, keres térfélretettél. Talán elkezd újra időd lenni, mert elváltál, felnőttek a gyerekek, stb. De idegileg, mentálisan, fizikailag, sztrókon vagy túl, hátsúfali infarktuson vagy túl, gyógyul szépen kétválláson, három gyerek felnevelésén, és maga a jólét és a jól lét, az egészség és minden, amit addig elhanyagoltál, az hiányzik, és itt ez lesz a legnagyobb, hogy már nem indulsz neki, már nem vágsz bele, már túl vagy egy csomó mindenen. Tehát ez a három nagy dolgot, ez baromi nehéz úgy összehozni, hogy mind a három egyébként maga a jól lét, mentálisan, fizikálisan, pszichésen jól legyél, anyagilag is rendben legyél, és időd és az idő által szabadságod legyen. Ez egy szerintem ebben lavíroz az ember élete végéig, majd vonja le a konzekvenciát, aztán meghal.
1: Igen.
0: És azt mondja, hogy ezt most nem így kéne csinálni, de nincs, aki megtanítsa, és mindig valahogy próbálsz egyensúlyra törekedni, ugye?
2: Kivéve, aki 53 évesen nyugdíjba megy.
0: Na de miért megy nyugdíjba? Mert ott is hiányzott az idő és a jól lét.
2: Na, de tehát akkor megteremtette.
0: Hát,
2: még jól van.
0: Még jól van.
2: Megnyerte az ötös lottót szerintem.
0: Elvitte az Eurojackpotot valószínűleg.
2: Ez egész biztos, tehát ne találgassunk, de szerintem így van.
0: Két éve ő nyert az Eurojackpotot.
2: Nem mondta, pusolt, tehát csendben volt, nem költött igen. semmit, így még jól van, és most már van ideje igen. is. Így kell csinálni.
0: Igen, így kell csinálni, és ezen hármas közül körül lavírozol. Amikor gyereket nevelsz, amikor idősebb leszel, amikor elválsz, amikor infarktusod van, amikor fiatal vagy.
2: De miért csak a rosszakat mondod?
0: Nem, lehet a jó is, vagy fölnőnek a gyerekeid. Igen, aztán persze van, aki a jó kártyát húzza, hogy ideje is van, jó léte is van, pénze is van, de hát abban azért megnézed, ez a legritkább. Tehát persze, valamit az élet azért mindig valahol azért úgy elvesz, vagy okoz egy-két kurflit, vagy kanyart. De érdekes szerintem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új buszmegállók létesültek Kaposváron. 5 balatoni város közös szövetséget alapított. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposváron, a Búzavirág utcában, a Kinizsi és az Alanyi lakótelepen, az elektromos midibuszok forgalomba állítása előtt, írja a kaposvármost.hu. Az új, kisebb méretű elektromos midibuszok olyan utcákba is eljuthatnak, ahol eddig nem közlekedtek helyi járatok. A fejlesztésnek köszönhetően az északnyugati városrész és az Aranyi lakótelep közösségi közlekedése is bővül. A városba a 2 új midibusz mellett egyébként további elektromos szóló és csuklós autóbuszok is érkeznek. Az új menetrend tervezetét pedig augusztus 10-éig véleményezhetik a lakosok. A város több lakossági fórumot is szervez a témában. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros közösen lép fel a balatoni térség fejlesztéséért. A B4-ek néven megalakult szövetség célja, hogy erősítse a Balaton turisztikai versenyképességét és összehangolja a térség fejlesztéseit. A szervezet kezdeményezi, hogy a Balaton önálló jogi státuszt kapjon, valamint támogatást kér a régió fontos beruházásaihoz. Emellett szeretnék visszaállítani az idegenforgalmi adó állami kiegészítő támogatását is, írja a Vármegyei Lap. A szövetség augusztus elején a Balaton térségének országgyűlési képviselőivel egyeztet a fejlesztési elképzelésekről. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség, ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tapasztalat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Elkezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő ma alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, időnként megélénkül a déli szél, a hőmérséklet a térségben ma már napközben 29 és 35 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke holnap már elérheti a 37 fokot, a következő napokban pedig erőteljes melegedés kezdődik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Mondjátok meg nekem, hogy milyen módon nem szeretnétek meghalni. Vasárnap egy 36 éves magyar nő szegény Németország városában nyakánál fogva beszorult egy ruhagyűjtő konténerbe, egy szupermarket parkolójában, és biztos, hogy mindenki elgondolkozott azon, hogy milyen méltatlan módon nem szeretne. Amikor nem szeretnél úgy meghalni.
6: Mi volt a díj, amit kaptak az ilyen emberek régen?
7: Darwin.
5: Ez a Darwin díj volt. Darwin díj. Ugye a Darwin díj arról szól, hogy a lehető leghülyében életüket vesztett embereket díjazták, amikor lehetetlen módon haltak meg.
6: Én tudom, hogy ez nekem mi.
5: Mindjárt, én is kitaláltam már, hogy magamnak mi lenne.
6: De egy
5: ruhagyűjtő konténer. Tehát egy ruhagyűjtő konténer szegény. Hogy szorulsz abba bele egy ruhagyűjtő konténer? Berakod a ruhát, vagy belehajolsz?
7: Nem,
5: vagy...
7: ki akarod venni?
6: Nem, én nem mondom neked, hogy olyan is van, hogy ki akarod venni.
5: Nincsenek szavak.
7: Bocs, de tényleg.
5: Tehát ki akarod venni a ruhát a ruhagyűjtő konténerből? Belehajolsz és beszorulsz?
7: Mert ráadásul ezeket úgy csinálják meg, hogy pont ezt ne lehessen tenni vele, hogy ne lehessen belőle kiszedni a izét, és ilyen hülye ez a rendszere, amit ő valahogy szegény ki tudott játszani még odáig, de kifelé meg már nem sikerült jönni. Tehát
6: ez egy nagy emberi létcsapda, csak mondom nektek konkrétan. Mondod, ez egy húsevő szekrény.
5: És amúgy... ő megpróbált bemászni, és nem tud kijönni.
6: Hát nem tudjuk, hogy mi történt, de amúgy én, ahogy magamat ismerem, hogy egy ilyen álmosabb szerda délelőtt,
5: mész a ruhagyűjtőkonténer felé.
6: Dobom be a ruhagyűjtőkonténerbe a használt bugyikat, és én látom magam, hogy a telefonommal együtt bedobom.
5: Jó.
6: És még a retikülőmére visszanyúlok, és aztán felzabál a szekrény. Ezt látom magam előtt.
5: Kinek mi a rémálma, hogy nem akar? Tessék, nézzük meg. Vigyük el az egészet egy ilyen halálféle szemberöhögéssel, hogy így beleröhögünk a halál arcában, minél inkább beleröhögsz, annál vidámabb az életed szerintem. Tessék, hogy nem akar? Mi az egyetlen dolog, hogy nem akarsz? Én tudom.
6: Ennek teremtő ereje, ennek a gondolat.
5: Nincs. Pont azért, aki mondta...
7: Mondjuk.
5: Tessék, te hogy nem akarsz? Mi az, hogy te nem akarsz?
6: Én éppen beküzdöm magam a kormányablak kiadó fiókjával. Az a kicsi ablakon, hogy megnézem a gépen, hogy tényleg nem lehet plusz időpontot foglalni a helyszínen.
5: Tehát a következő történet. R. Eszter a 12. kerületi jókmányirodában először heves vitába keveredett az ott...
6: Manyikával.
5: Az ott dolgozó Manyikával, aki az utolsó napját töltötte, mert éppen felmondott. R. Eszter a vita hevében áthajolt a 4 centiméteres lyukon, ahova beszorult.
7: Maga intézze az ügyeit.
5: Ahova beszorult a feje. Ketten próbálták hátulról kihozni, a Ranka előről húzta.
6: Nem, pont, hogy annyira átküzdöttem magam rajta, hogy már se előre, se hátra, és azonnal elzárodik egy ér, és a hátsó része a testemnek pedig ilyen nyiroködémáson feldagad. De ugye az arcom pedig így elfehéredik, és így hátulra pedig, mint hogyha egy ilyen vákum képződött volna, így
5: bent vagy a lyukban.
6: Igen.
5: És különböző emberek tolnak.
6: Mindenféle minőségi fényképezőgépekkel képeket készítenek rólam. Miközben ez már fenn van a világháló, de a férjem már látja, hogy ezt most nem mondott komolyan.
7: Hogy tényleg, igen. De igen, így? De így?
6: Vagy ez, vagy pedig a Meki kiadó ablaka, ugyanígy.
5: Beszorult egy McDrive ablakba R. Eszter, aki már nem tudott várni tovább a dühében. Nem, átnyúlt a
7: fagymás majonézes szószát
6: nem,
7: követelte.
6: Nem,
7: mert
6: tényleg nem működik-e a fagylaltgép. Megint csak a lustaság, a diákmunkás arrogancia.
5: Tényleg elfogyott az a megfuri. Már megnézem én, az a megfuri elfogyott-e. Eszter áthajolt felbőszülten, hogy megnézze, tényleg elfogyott-e a Vörösvári úti McDonald'sból a megfuri. Itt beszorult az ablakban.
6: De amúgy, ha ismeritek a históriámat, már tálcával is ki lehet nyírni engem, szóval tök mindegy. Jó, akkor...
5: Nekem a parám, uh-huh. amit ír egy hallgató neki is, hogy ülsz a budin, uh-huh. le van tolva a nadrágod, erősödsz, és kapsz egy erőlködsz, és nagyon erőlködsz, és kapsz egy embóliát.
7: Uh-huh. És
5: eldőlsz oldalra. És úgy találnak meg a hullaszállítók és az orvos, hogy ott összetömpörödött kis pöpölővel, ledolt nadrággal.
6: De miért tömpörödik össze?
5: Hát szerintem a halál pillantában, meg a kakilásnál elve kimegy belőle a vér. Egy nagy adag ilyen hatalmas nagy... legyek körözekből. Letolt nadrággal, lefordulva a WC-ről, kicsit lila kilógó nyelve.
6: De miért lóki?
7: Hát mert meghalsz, előködj.
6: De te úgy szoktál előre, kapni kilógatra a nyelvével.
5: És csinálok, hogy összeszorulok, és egy ilyen letolt nadrággal nyomorultul lefordulok, úgy, hogy az egyik lábam fenn van még a budin. És így találnak meg, és rám találnak, és akkor ott leszednek, tudod, visszahúzzák a nadrágomat,
6: beraknak
5: a tepsibe, és lefotóznak, hogy így, hogy ő ilyen méltatlanul tudta ezt véghez
6: jó,
5: vinni.
6: Jó, akkor most rendelkezzünk arra, az legyen rajta egy ilyen karszagot hordjáról, hogyha így történik, akkor tudják, mit kell tenni. De mi van? Ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, és igen? Van annyi lélek jelent, hogy felállj, igen? De akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
7: A budiba, a saját.
6: A budiba, és sohasem engem fog meg tudni megmondani, hogy mi történt
5: hogy mit
6: valójában.
5: Akar csinálni? Fejjel lefelé a saját bidéjében, arccal lefelé, mit ívott belőle? A hülye azt hitt, hogy innen lehet inni. Vagy mit arcot mosott?
7: És ráadásul, ha arccal előre vagy, amikor benyitnak pontos... Feneked van szembe,
5: igen, amiből kilóg egy kicsi WC-papír. Le van tolva a nadrág, és lila a nyelvem. Ez nagyon fontos, hogy lila a nyelvem, és kicsit oldi a szájszére egy kilóg oldalra. Hogy nem akarsz?
6: De hogy
5: nem akarsz?
7: Túrkeve Böllér Fesztivál.
5: Combon szúrod magad?
6: Téged szúrnak meg, vagy
5: combon
6: szúrnak?
7: Annyira részeg a brigád, érted? Nem, vagy a szúrás még megvolt. A pörzsölésnél hibázunk.
6: De micsoda? Hogy izé nem szúrnak, de csak megpörzsölnek.
5: De hogy combon szúrnak, és véletlen még a részek pörzsölő rátfordul.
7: Persze.
6: A férje érti a visongatásodat?
7: Még harapsz is te szemét.
5: Igen.
7: Volt az utolsó mondata.
5: Nekem, közben jött egy nagyon jó mondat, nekem a hullaszállító csak ennyit mond. A pók fogott két legyen.
8: De tényleg.
5: A pók fogott két legyen. Gyere Géza, a pók fogott két legyen. De ezt mindenki elképzeli, hogy hogy nem akar? Mindenkinek eszébe, hogy hogy nem akar meghalni? Van ilyen gondolkodás? Elolvasol egy ilyet, és azt mondod, Istenem, így ne. Nem? Tehát amikor én elolvastam David Carradine-nak, hogy egy szállodai szobában egy nyakkendővel a szekrényben fölkötötte magát, és közben ugye hát mit csinált, hogy úgy eszedbe jut, hogy hát Istenem, így ne. Tehát, hogy valami méltóság legyen már az elmenetelben, nem? Fontos, hogy ne egy szállodai szobában benne. Egy nyakkendővel a nyakadba, tudjuk, hogy miért volt nyakkendő a nyakadba, és mit csináltál, csak kicsit szorosra sikerült a hurok. Tehát, hogy nem?
6: Ja, de szerintem amúgy tök mindegy, hogy ha az meg úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
5: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
6: Szóval ez a fedő sztori.
5: Ez mindig a fedő sztori?
6: Elmában előtt valójában kifelé kúszott a sparhelyet felé.
5: Mint a Terminátor, még ment ki még, hogy egy utolsó.
6: És még általában az van, hogy már demens is, hogy is kiabálsz rá a szeretteidre, hogy ott rohagy meg, de tolvágy! És egyáltalán, és ekkor mondják azt, hogy álmában előtt.
5: Igen, de Feritnek egyébként el tudom képzelni, hogy hogy.
7: Na?
5: Úgy, hogy vannak ezek a nagyon mérges disznók, akik bedobnak mindent, és úgy tüntetik el a halottakat, hogy megeszik a csontokat. És Feri nagyon részegen hazalátogat egyszer, valami családlátogatásra, bekormol rettenetesen.
7: És megnézem a csosszákkal.
5: Kukoricát akar beönteni a disznóknak. De átesik.
7: Beesel, és csak a két lábad marad meg, mert azt nem érték el.
5: Megtalálják a lábadat, úgyhogy a felső testedet lerágják a disznók.
7: De a két lábad még így meredezik.
5: Rákóczi Ferenc maradványai két felső lábát találták meg. Valószínűleg a nyomozók megállapították, és a halottkém átesett. Kukoricával akar.
7: Ittesen
5: átesett a kordonon, és a disznók megzabálták.
7: Értesítjük a hozzátartozókat, hogy kiskoporsós temetés lesz.
5: A lábai maradtak meg. Ennyi.
6: De figyelj már, Feri, amennyi dohányterméket elszívtál, van annyi esély, hogy ez minden állaton megvéd téged, nem? Tehát nem az van, hogy a disznó megjelzi, és azt mondja, hogy ez már meg van füstölve, srácok. Nincs ilyen?
7: Adjuk, nem. Hát ők is füstölődnek előbb-utóbb, úgyhogy mi rokon lelkek vagyunk.
6: Értem. De hát nem tudom.
5: Én nem tudom, én nekem van egy ilyen parám, ne legyek mesztelen, tényleg. Tehát, hogy és ha nem kérek boncolást, akkor nem boncolnak.
6: Hát te akkor semmit nem kérsz. Ennyit mondok.
5: De miért van az a nagyon rossz érzésem, hogy szelfizne velem a halottként?
6: Tehát miért, mert ez meg fog történni, Balázs.
5: Hogy ott fekszem, tudod már... Hogy ott fekszem, érted, és akkor ott úgy fotózgat, és még úgy körbe küld Viberen. Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni, ahogy
6: a Kobe
5: ott...
6: Kobe Bryant miatt mondod azt, ugye?
7: Kell a test!
5: Érted, hogy nem akarok...
6: Nem kell neki a test!
5: Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni. Tűnjek el!
6: Sebestyén Balázsnak nem kell többé a test.
5: Igen.
6: Ez lesz majd a halálig bejelentése. Nem tudom, szerintem az, hogy ettől félünk a legjobb, hogy elveszítjük a méltóságunkat, és ez kikerülhetetlen. Ez nem fog történni.
5: Ez de valószínűleg elveszed a méltóságot.
6: Születni se úgy születünk, hogy és most egy csodálatos gyermek, hanem érted, mázas, minden gusztustalanságok, minden történik. Hát a halál is valami hasonló, csak inverz. Szerintem az is durva, hogy én attól is féltem egy ideig, hogy álmodban alszol el, hogy most fekszel le, mert csukódik le a szemed, és így...
5: De hát szép. De azt én, amikor olvasom valakiről, hogy elaludt, és nem kelt föl, akkor azt mondom, egyrészt milyen kegyes volt a sors, kettő milyen szép, nem? Hogy elalszol, és átmész, hogy ott milyen mezőkön, tudatállapotokon mész, hát az egy érdekes kérdés, de hogy tulajdonképpen belealszol, és nem kelt föl, ha lehet valamit, akkor csak ilyen.
6: Életről egy kicsit majd utána, de most először nézzük meg, hogy pontosan ti mit írtatok, mert...
5: Indonéziában nemrég egy nőt egészben lenyelt egy piton, így nem, ezt szeretnék. Ez egy önigazságtalan dolog, nem? Hogy így létezel, de tudod, hogy vége lesz. Élsz, de tudod, hogy meg fogsz halni. Vagy, de tudod, hogy egyszer végezni. Nagyon fura játékot játszik.
6: Tudnál
5: a jóisten
6: azért. Úgy, ha nem tudod, hogy meghalsz a végén.
7: Hát sokkal milyen? Könnyebb lenne.
5: Hát szerintem nagyon sok félelem meg szorongás valójában a halálfélelem miatt van. Az arra eredettethető vissza szerintem, egyszerűbb létünk lenne.
7: Tök bátran belefognál mindenbe. De szerintem pont tartalmasabb lenne.
5: Tartalmasabb lenne?
7: Hát még abban is tartalmas, hogy van, aki például nem mer repülőre ülni, nem mer leugrani egy bungee jumpingról. Itt nem lenne, mert nincs benned a félelem érzet. Mindent kipróbálnál.
6: Annyi lenne, minden összelenne szemetelve. Ennyi lenne. De szerintem meg nem. Szerintem az lenne, hogyha nincs egy időnyomás, akkor nem is teljesítesz olyan jól.
5: Tehát ha úgy érzed, hogy van időd folyamatosan, akkor bármire van.
6: Igen,
5: nem kell kapkodni.
6: Igen. Uh-huh. Szerintem ilyen formán jót tesznek, nem szeretjük, nem kényelmes, de azért nem tesz rosszat. Meg amúgy szerintem a végén már el fogunk fáradni. Én abban bízok, hogy olyan öreg leszek, amikor meghalok, akkor azt fogja érezni, hogy na vége.
7: De jó, hogy, igen, de jó, igen. Hogy itt a vége.
6: Addig már mindenkinek megmondtam magamét. Magam
7: akkor már te
5: már mindenkit kiosztottál.
6: Mindenből beleettem.
5: Igen.
6: Már mindenkinek kellőképpen a terhír vagyok, és akkor adjö.
5: Igen, Balázs, de kezd, csak olvasod az esemeseket. Jó, visszatértem, bocsánat. Igen. Nem kezdek el moralizálgatni itt az élet nagy egzisztenciális kérdéseid, igen. Nekem a szomszédban volt egy házaspár, ahol a nő meg akarta lepni a férjét, az, hogy a kádban várja. Megengedte a kádba. A vizet kidőtő, a boiler fűtőszál szétlepett, és a sok vízkőtől emiatt áthúzott az áram a vízen keresztül a vízkőtől. Beleültek, és
6: mi
5: csókol.
6: Van? Ez egy lehetőség?
5: Hazamész azonnal hívsz, hogy boiler szerelőt.
6: Akkor az, hogy nekünk nem tudom, zsigeri zsír folyik a izéből, a vízből, a csapból, az képest azért ez egy jó, hát nem tudom.
5: Igen. Velem, ha bármi történik, a baleset biztosítás 5000 eurót fizett a páromnak. Úgyhogy ez egy jó megoldás.
6: 5000 euró az nagyon kevés pénz.
5: Van baleset biztosításatok? Gondolkoztatok így előre?
7: Igen, ha bármi történik, akkor családhad örüljön.
5: Be vagytok biztosítva.
7: Hát legalább ő nekik nagyon. Legyen jó.
5: Igen?
6: Nekem három is van. Mindenre. Veszélyes éltetélek, jobb az így mindenkinek.
5: Ezt stand-up közben félrenyeli a saját nyálát, és elkezd fulladni a színpadon.
6: Vagy másért.
5: A közönség nagyon röhög, azt hiszik, ez a műsor része, amikor elvágódik, már nem mozdul a színpadon, akkor állva tapsol a közönség.
7: Hogy ez micsoda! Tudja ez a csaj!
5: És egy csoki Oscar szoborra valaki még meg is dobja. Micsoda előadás!
6: Nem így, de a Csenki Attila elájult a stand-up közben, és annyit tudott még belemondani a mikrofonba. Ez nem az előadás része.
5: Zárjuk ezt tudom. Le. Jól szembe nevettük ezt a dolgot, úgyhogy mindenkinek hosszú, boldog életet kívánunk.
4: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22 jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden, csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
9: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék Best of-ja után most már csak zene, megszakítások nélkül. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Az időjárásunk is elmondható egyetlen egy szóval, hőkupola.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Egy-két perc múlva a Strandfesztivál belépőkért játszunk itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor Marshmello, mintha a főnök mondaná, nem? Pedig csak egy előadó, aki következik. Na meg a játék, hölgyeim és uraim, adom a páros belépőt a Strandfesztiválra a 10. telefonálónak, a forrodrót 23 111 111.

0: Mi adjuk az igazi mai slágereket?
1: Mindet imádom, nem tudok választani egyszerűen.

0: that you need me.
1: Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Szuperek vagytok, köszönöm szépen. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A vadonatúj rádió esztés pedig bemutatkozik a Strandfesztiválon. Az összes lemezlovasunk zenélni fog. Nagyon sokan fognak most is bulizni a stage-nél. Teljesen ingyen viszont ki lesz ott. Rádió 1, tessék!
1: Ja, és Kristóf vagyok, és a Strandfesztiváljáig kezdtek jelentkezni.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Kristóf?
1: Hát most jelenleg Balatonakaliból.
0: Pihenés, strandolás a Balcsin?
1: Hát most éppen ebédet készítek, de igen.
0: Viszont lenne egy jó hírem, figyelj! Strandolgatni fog, zavárni van, mert hogy tizedik lettél!
1: Azt talán hittem, hogy nagyon szépen köszönöm. Most ver a szívem nagyon, elteljesen. Egyszer már 9. voltam valami korábbi játékban, de nem számítottam rá, hogy sikerül.
0: Akkor viszont most, ebben a játékban végre elmondhatod nekem a Rádió 1 szlogenjét, hogy nyerj!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Gratulálok! További jó főzős kézést, mi készül?
1: Burgonyapüré, valamint grillezett finomságok, cukkini, tofu, úgyhogy...
0: Grillezgetsz!
1: Most így van, igen.
0: Vissza is engedlek hozzá! Játék pedig a következő órában is lesz itt a Rádió 1-en!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert a következő zenei órát az a Taylor Swift indítja, akinek a nevét édesanyja a kedvenc énekes dalszerzője után adta. James Taylor, az úriember, a maga idejében zenei legendának számított, anya imádta, és hát apával úgy gondolták, hogy akkor legyen Taylor a leányzó neve. Ő énekel mindjárt a következő óra elején.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
4: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
5: Ugrunk egy bombát?
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
9: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől... Az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük ebben az órában is játék hamarosan a Strandfesztiválra. És hát apropó strandolás, az elmúlt időszak hűvösebb időjárása miatt a nagyobb tavaink 23-24 fokosak. Igazán hűtenek a hőségben. Mondjuk a hét vége felé ez már nem biztos, hogy elmondható majd, mert hogy mostantól hőkupola, kánikula, napsütés, szombat-vasárnap akár 39-40 fok is lehet egyes területeken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Köszönjük szépen! És ezek után a kérdés, hogy kapcsoljam-e a légkondit? A. Igen, B. Nem. Oké, nyomom.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és 11:30-hoz közeledve jöjjön egy játék! Hölgyeim és uraim, a Rádió Egy idén is ott lesz a Strandfesztiválon, saját stage-el és az összes Rádió Egyes DJ-vel,

0: Krista párosnapi jegyet nyer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Buzon kettő. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén a megújult Rádió 1 stage-en az összes lemezlovasunkkal várunk mindenkit a Strand Fesztiválon. Ki az óramáz listája, aki jön velünk bulizni? Halló?
1: Ja, Petronella vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Petronella, kapaszkodsz?
1: Igen.
0: Mert elértél 10-ét!
1: Komolyan, úristen, ezt nem hiszem el, úristen. De jó, de jó.
0: Hogy ott bulizhass velünk, kérném a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Már nyertél is.
2: Gratulálunk. Köszönöm. Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon boldog vagyok, és megyünk a férjemmel.
0: Helyes, várunk titeket a Rádió 1 stage-nél.
1: Az mindenképp, az kihagyhatatlan.
0: Amúgy mit csinálsz most?
1: Hát én dolgozom közigazgatásban, úgyhogy sajnos dolgoznom kell,
0: van
1: de
0: melód.
1: Viszont... Igen, viszont az augusztus 20-ai hosszú hétvégén már biztos, hogy szabadságon vagyok.
0: Akkor nagyot bulizunk majd együtt.
1: Jó, szuper, köszönöm szépen.
0: Addig is szuper jó zenék a munka mellé, játék pedig délután is lesz az igazi mai slágerek között.

0: Csak igazi ma is láger megy, olvasom itt SMS-en, hogy mit írt Ádám. Att is képzeld el, haladunk nyaralni, gondoltam egy nagyot, letértünk a főútról egy kis faluba, találtunk egy hangulatos teret, itt vettünk egy fagyit, és halljuk, hogy te beszélsz a rádióból, mindenhová kísérsz minket. Ádámom, hát jó nyaralás nektek, maradjatok ezután is velünk, mert azonnal indítjuk a Daily Mixet, szuper jó zenék jönnek megállások, megszakítások nélkül, ezt indítjuk majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
13: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Folytatódik Kaposváron a közterületek virágosítása, a város több pontján gondozzák a virágágyásokat, a körforgalmakba pedig idén is évelő növényeket ültetnek. A cél, hogy a parkok és a közterek egész nyáron rendezett virágos képet mutassanak. 5 balatoni város közös szövetséget alapított. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros közösen alapította meg a B4-ek szövetségét. A szervezet célja a balatoni térség fejlesztése, a turizmus erősítése és a fontos beruházások összehangolása. A városok augusztus elején a térség országgyűlési képviselőivel is egyeztetnek. 100. születésnapját ünnepelte egy kéthelyi asszony, akit családja és az önkormányzat is felköszöntött. Tóth Jánosné 5 generációt tudhat maga mögött, és ma is otthonában él. A hosszú élet titkának a szeretetet és a jó kedvet tartja. A térségben marad a meleg nyári idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy. Hello Kaposvár, ez a Daily Mix, szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. A stúdióban már Kóródi Petra. Napos, száraz, esőmentes lesz a folytatás. Egész erős UV-sugárzást mondanak ide a térségbe. 32-33 fokos csúcs, estére pedig 29-31 fok. Indul a hőhullám, a hétvégére akár 40 fok is lehet. Vigyázzunk

99 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez a Daily Mix, én meg Kóródi Petra vagyok. Jön a Melodic House-ra egy nagyon jó példa, egyébként a dance pop műfaját is bőven érinti ez a dal, amely egy feldolgozás Amy McDonald 2007-es ikonikus indie slágeréhez, a This is Life-hoz nyúltak hozzá, és hát ez inspirálta ezt a zenét. A Swish Disco Rehab és Samfeld készítették, a vokális részt pedig Gracie, egy brit énekesnő hozza. Szól már is a Sleep Tonight. Why you?

0: a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix. A Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel.

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix útinfókat hozok. Hello mindenkinek itt Kaposváron. Sűrű a jelentések szerint a városközpont forgalma és a füredi csomópont is egész sok közlekedőt bonyolít le. Kaposfürednél a 67-esen kaszálás van, útszűkület mellett a délutáni órákban is eltartanak a munkák, csak úgy, mint a Jutai úton a 61-es elágazónál. Szintén útszűkület, szintén kaszálás. Jó utat! Taylor Swift és ez a Felight.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Július 29-én a Daily Mixben köszöntöm a Mártákat és a Flórákat. A Márta Arameusz eredetű bibliai név jelentése úrnő, a Flóra pedig latin eredetű mitológiai név jelentése virág. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, és Isten éltesse azokat is, akik szintén ünnepnek tekintik ezt a mai napot. A folytatás csak nekik szól. A Hertz és Purple Disco Machine Wonderful Life 25 című Hertz átdolgozása jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Kaposvár és a környék, a stúdióban továbbra is Kóródi Petra. Szép szerda délutánt és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a folytatáshoz meg hát jó hangos zenehallgatást. Stanfeld döntött egy nagyot, és úgy döntött, hogy a Coldplay dalához, a Klaxhoz hozzányúl, és igazából ez az ikonikus zene inspirálta Adele megszületését. Stanfeld érkezik tehát a folytatásban, a vokális részekért pedig a nagy tehetségnek tartott Rosalina felelős, a dal címe Heart Like.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár és a környék, itt Kóródi Petra. Nézzük már is az időjárást. Hát marad a meleg, sőt, a helyzet csak fokozódik holnapra. 35-37 fokot, napos száraz időt, esőmenteset mond a meteorológia. Hajnalban érdemes szellőztetni, akkor 18 fok lesz, reggelre már 23, és délutára estére pedig marad a 30-34 fok. Kamrád, ő pedig jön a folytatásban, szól a Be Mine.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely szép délutánt kívánok mindenkinek a stúdióban Kóródi Petra, és kikapcsolódási lehetőségekkel jövök már is a folytatást érintően. Július 29-e és augusztus 2-a között ismét Kaposvár ad otthont a harmadik kaposvári hőlégballon bajnokságnak, a Ripőr-Rónai kupának, amely a nyár egyik leglátványosabb szabadtéri eseményének ígérkezik, olvasható egyébként ez a kaposvári programok.hu-n. A többnapos rendezvényen a hőlégballonok és a kiváló pilóták látványos felszállásokkal varázsolják el a közönséget,

miközben a verseny izgalmai is fontos szerepet kapnak. A kaposvári hőlégballon bajnokság az elmúlt években a város egyik legkedveltebb nyári rendezvényévé vált, a Ripő-Rónai Kupa pedig nem csak a versenyzők számára jelent rangos megmérettetést, hanem a látogatóknak is különleges élményt. A rendezvény tehát július 29 és augusztus 2-a között rendezik itt Kaposváron, hát jó szórakozást és jó nézelődést is kívánok mindenkinek hozzá. És ezen a héten is folytatódik a Kacagó csütörtökök programsorozat a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Ez egy vidám zenés és kézműves délelőtt gyermekek számára így a szünidőben. Csütörtökönként már volt számos jó kis program, és hát ezen a héten is lesz. Július utolsó csütörtökén, azaz július 30-án hangerdő koncerttel várják az érdeklődőket a Takács Gyula könyvtárban. 10 órakor kezdődik ez az interaktív zenei előadás, a hangerdő koncert, aztán 11 órától pedig kézműves foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők. Ehhez is jó szórakozást kívánok mindenki számára. És ajánlom mindenki figyelmébe a Takács Gyula könyvtárban található Berzsanyi Paletta Generációk rajzban című kiállítást, amely augusztus 31-ig érhető el a Berzsanyi Dániel Evangélikus Általános Iskola egykori és jelenlegi diákjainak alkotásait takarja. A rádió egy Kaposváron meg a folytatás Nico és Vince Dalai közben ehhez kívánok jó rádiózást, szól az Am I Wrong csoda

Ahoj! Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, útinfók jönnek, útkarbantartási munkálatokról adtak hírt a 67-esen, a Kaposfüredet elkerülő szakaszon dolgoznak, félpályás útlezárás lehet, aztán a Jutai úton is útkarbantartása jelentés szerint, itt is korlátozásra kell számítani és készülni. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Kato és John jönnek, szóval a Turn the Lights Off DJ Dar.

Ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom Kaposvár, további szép szerda délutánt kívánok, meg jó zenehallgatást és jó rádiózást is. A búcsúdalom már is szól Scriptel és Will.i.am-mel, ez a Hall of Fame. Én is jövök holnap, az elmúlt órákban Kórodi Petrát hallották. További csoda szerda délutánt mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
4: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délután, Györki Attila vagyok, nincs megállás, megszakítás, emiatt pörgős az idei nyár is. Lady Gaga?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Igazi mai sláger megy, Robi írt a Viberen, Ati is. Júliusban megígértem neked, én is viszlek titeket magammal nyaralni, hát itt vagyunk, nézd milyen csoda szép ez a szerpentin, és itt egy fotó, hát Robikám, ez gyönyörű, jó kikapcsolódást kívánok nektek, majd írd meg, hogy merre felé jártok, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy hol szólnak a zenéim nyaralás közben. Itthon nálunk újabb hőségriasztás jön, csütörtök 0 órától 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, már ma is érdemes betartani azt, hogy ezekben az órákban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és tessék mellőzni a megterhelő fizikai tevékenységet. Jó? Erről is lehet olvasni a Rádió 1.

0: hogy ma elindultunk a 107,5-ös frekvencián. Ez a rádió egy 51. frekvenciájának a születésnapja. Hát, drága esztergomi rádió egyesek, tessék kipróbálni rádiónak akkor az új frekét, jó? Kérünk majd üzeneteket, hogy jó-e a basszus, jó-e a hangzás, van-e recsegés, szakadozik-e, minden információ kell. Esztergom 107,5, tehát alig pár nappal az új szigetvári frekvenciánk után. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most már Esztergomban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerek!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

producerek közé tartozik, aki rengeteg zenét írt más előadóknak vagy kiadóknak, úgyhogy a neve nem is szerepelt a borítón, ezért Ghost producer. Imádtak, imádnak vele dolgozni sokan. Az elektronikus zene világában egyébként ez egy teljesen bevált gyakorlat, a hallgatók többsége nem is tud

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, aki indítja azonnal az újabb zenei órát. Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJs, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
9: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Check

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Belép az újabb hőségriasztás, a tartós hőség megterheli a szervezetet. Fontos, hogy ügyeljünk a saját és a hozzátartozóink egészségére. Erről részletek a rádió1.hu-n. Holnap 37, pénteken 39 fok is lehet egyes helyeken. Csapadék egyáltalán nem várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az újabb fesztivál, ami tele lesz vidám, boldog Rádió 1 hallgatóval, Strandfesztivál augusztusban. És én most bejuttatom azt, aki felhív tizedikként. Indul a játék, a Forrodrot 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és mondtam, augusztusban egészen pontosan 19 és 22 között Zamárdiban jön a Strandfesztivál, vadonatúj rádió egy stage-el és az összes lemezlovasunkkal. Az óra mázlistája ott lesz, másodmagával. Halló?
1: Ja, Lolita vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Lolita?
1: Budapestről.
0: Munkából?
1: Nem, éppen itthon vagyok, szabadnapos vagyok, és a kisfiammal vagyok éppen meg a férjemmel.
0: Az augusztus 20-ai héten mi a terved?
1: Hát, eddig még semmi, reménykedtem benne, hogy te megmondod.
0: Én megmondom. Fesztiválozni fogtok!
1: Igen, ez az!
0: 10-ként értél el!
1: Jaj, de jó, ennek nagyon örülök! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezért adom a jegyeket.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Lolita, mi lesz a gyerkőccel?
1: Hát szerintem majd az apja fog rá vigyázni, és én majd egy barátnőmmel megyek el.
0: Ja, jó. Akkor a csajos bulin várunk majd a Rádió 1 stage-nél.
1: Köszönöm szépen!
0: Igazi mai slágerekből, jó hangulatból nem lesz hiány a fesztiválon sem, de a folytatásban sem. A kívánság műsorban pedig ma is bezsebelhető még páros belépő itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! Itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bő egy óra múlva 5-től indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Juhász Gergő nyaral, úgyhogy Király Tamás helyettesíti. A délután DJ-je pedig Regál Lili lesz, és 2 órán keresztül mixel nekünk. Én Györke Attila vagyok, a következő zenei óráért még én felelek. Camrad Be Mine, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Párosnapi jegyet a Strand Fesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érzik a hangulat? Te maradj hűvös és elegáns. A Futuril Kaposvár legújabb nyári kollekciójában lengeruhák és a szezon kedvenc kiegészítői várnak rád. Ráadásul akcióink folyamatosan frissülnek. Keresd a Futurilt Kaposváron, az Ady Endre utca 8-ban.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Ki csinálják az intimitást a párkapcsolatban azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést,
6: elmondom,
5: írja
6: a cikk írója. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
7: Így van.
6: Ugye? Így van.
8: Írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
5: Az nem szerencsés, úgy néha én sem alszom, de az nem túl jó.
8: A legalja, a zokniban alvás, abban a zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, azt kikérem
6: szerintem
8: magamnak.
6: Én ebben látok valami cukit.
5: Nem zokniban, nem szoktam.
6: Ez azért cuki, mert ez olyan, mint akkor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhában. Nem
8: azt érzed, hogy annyira fáradt.
6: De szerintem például, tehát nem is tudnék, nem tudok mesztelen alsó testtel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi. Csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposváron, a Búzavirág utcában, valamint a Kinizsi és az Aranyi lakótelepen. Az új elektromos midibuszok olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem közlekedett helyi járat. Az új menetrend tervezetét augusztus 10-ig véleményezhetik a lakosok. Eltiltás ellenére vezetett, balesetet okozott. Büntetőeljárás indult egy 30 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint eltiltás ellenére vezetett, majd több járműnek is nekihajtott Nagyberkiben. A sofőr a baleset után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Az ügyben ittas járművezetés gyanúja is felmerült. Egy a Kőrös-hegyi Völgyhídról készült videó terjed a közösségi médiában, amely állítólag egy bázisugrást mutat be. A felvétel hitelességét egyelőre nem erősítették meg, így azt sem lehet tudni, hogy valódi eseményről vagy mesterséges intelligenciával készült videóról van-e szó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Szia, Szilvi vagyok. Itthon ülök, kávésüdetet tartok. Nem dolgozom, szabadidőm van, és szeretlek titeket hallgatni éjjel-nappal, még a telefonomon is mindig szóltok. Nagyon-nagyon jól csináljátok a műsort, úgyhogy egész nap titeket hallgatlak.

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Nem egyszerű ma autózni az M0-áson. Simon írta, hogy a déli részen az M5-ös felé dolgoznak az úton a 6-os kilométernél. A külső sáv lezárása miatt alakul ki torlódás. És Sáki írta, hogy baleset volt az M0-áson szintén az M5-ös felé, a Hárosi Duna híd előtt, itt pedig a belső sáv off, úgyhogy emiatt is lassulás van. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, jó utat mindenkinek, és ugye mivel ma elindult egy új freking Esztergomban, ma kivételesen az esztergomi autós barátaim kapnak egy dalt, jó? Jól esik majd ez a dal a vezetéshez, a Camera Ed Sheerantől Cyril Remixben.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! Minden Rádió 1 hallgatónak jó pihenés, jó kikapcsolódást kívánok. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jöjjön a nyári klubzenék professzora, Sam Felt, akinek a dalai kihagyhatatlanok a nyaralóhelyek éjszakai életéből már több mint egy évtizede, aki ráadásul degeszre keresné magát akkor is, ha nem került volna a DJ-k élvonalába. Van ugye kiadója, a rádióműsora, a startupja, a jótékonysági alapítványa, a legtöbb lemezlovas egy valamit csinálna, ő száz félét. Igazi üzletember, akinek a zenéjét mindenhol szeretik a világon, ez a Heart Like Mine.

0: Csak igazi mai sláger megy, és vadonatúj hallgatókat is köszönhetek. Esztergomban és környékén elindult ugyanis a Rádió 1 a mai nap folyamán, 107,5 a frekvenciánk Esztergomban. Aki eddig online hallgatott minket, az próbálja megkeresni a rádióban is a Rádió 1-et, és hát tessék szólni a barátoknak, ismerősöknek, hogy az ország kedvenc rádiója megérkezett Esztergomba, jó? 107,5 a frekvencia, ott is megpakoljuk az étert igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Love.

Itt a Rádió 1, 16 óra 35 perc, közlekedési hírek. Andi azt írta, hogy az M1-esen halad, és Budapest felé Tatabánya után nagyon sok a teherautó a külső sávban. Ott az átterelt belső sávot érdemes választani kocsival. Pakó szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé dolgoznak a 77-es kilométernél. Egy sáv, a külső sáv lezárva, és van már legalább egy kilométeres kocsisor. Aztán nem egyszerű az M0-áson, nemrég tudtuk meg, hogy a déli részen az M5-ös felé a 6-os kilométernél dolgoznak, és itt a külső sáv lezárása miatt van torlódás. Szintén ott az M5-ös felé a Hárosi Duna híd előtt a belső sáv off, baleset volt, emiatt is lassú tehát az M0-ás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már nem sokára, 5-től indítjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t. Király Tamás mellett a DJ-nk Regán Lili.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Mi esztergálunk, vasat gömbölyítünk, nagy darab számban, kis darab számban, érdemes titeket hallgatni, nem csak ezért, a sok mindenért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
6: Gri energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
11: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
16: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgyis tett!
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
18: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
19: Moskón a kakas a király.
20: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték.
19: Részletek mosgó.hu.
21: Figyelem, Kaposvár! Ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról! Most minden bemutató termékanapé 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kaposrét sor 1 alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készleterejéig érhetők el.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Folytatódik Kaposváron a közterületek virágosítása, a város több pontján gondozzák a virágágyásokat, a körforgalmakba pedig idén is évelő növényeket ültetnek. A cél, hogy a parkok és a közterek egész nyáron rendezett virágos képet mutassanak. 5 balatoni város közös szövetséget alapított. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros közösen alapította meg a B4-ek szövetségét. A szervezet célja a balatoni térség fejlesztése, a turizmus erősítése és a fontos beruházások összehangolása. A városok augusztus elején a térség országgyűlési képviselőivel is egyeztetnek. 100. születésnapját ünnepelte egy kéthelyi asszony, akit családja és az önkormányzat is felköszöntött. Tóth Jánosné 5 generációt tudhat maga mögött, és ma is otthonában él. A hosszú élet titkának a szeretetet és a jó kedvet tartja. A térségben marad a meleg nyári idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!

0: Így igaz, elindítottuk a lemezjátszókat, elindítottuk a kamerákat, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, mert hogy Geri Szabin van, mellettem pedig Regán Lili.
1: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót, és örülök, hogy újra látlak.
0: Óriási rendületben, Lili, nagyon örül az új lemezjátszóknak. Hanyadik alkalom? Hanyadik közös alkalom?
1: Itt most a rádióban a második. Én nagyon olyan jó tényleg látni ezt az új technológiát, és egy élmény róluk zenélni.
0: Na hát akkor nézzük a következő kettő óra milyen lesz. Nyilván zseniális, várjuk az üzeneteket, 0620 311 111, és indul a mix, mivel kezdünk?
1: Csapjunk is bele, elsőként érkezik Szigálá és a Riptide itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix 2 órán keresztül egészen 19 óráig, viszont nagyon sokan vannak úton, picit próbálunk nekik is segíteni. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 6-os kilométernél a külső sávot lezárták, itt három személyautó hajtott egymásba, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás északi szektorában pedig egy másik baleset a Megyeri híd felé, M3-as autópálya felé egészen pontosan, a 75-ös kilométernél itt is 3 kilométeres a torlódás, vezessen mindenki óvatosan. És jönnek az üzenetek is, szia Lili, titeket hallgatunk az ánkai táborban egy fa árnyékában. Hát akkor küldjünk nekik valami nagyon jó kis dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgattok, én is voltam Zánkán, még táncversenyen emlékszem.
0: Ne csináld!
1: De igen, úgyhogy oda jó emlékek fűznek, és hát akkor küldjük a következő zenét. Mondjuk nekik, hogyha már így írtak nekünk, egy olyan dal érkezik, ami nem maradhat el nálam, hiszen ez a legújabb saját dalom, amit úgy írtam meg, hogy nem is feltétlenül terveztem kihozni, szerettem volna kiírni magamból a gondolatokat, úgyhogy tulajdonképpen a lelkem egy darabja benne van, ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben. A

0: ez a Rádió 1, és ez a Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, és időközben mondanám, hogy a nyár közepén vagyunk, de közben hétvégén már augusztus van.
1: Pont ezt beszéltük, hogy elképesztő, hogy mennyire repül az idő, és hogy hogyan értünk ide ilyen gyorsan.
0: Most kezdtük a nyarat, most volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és itt van már a július vége, nagyon
1: elképesztő.
0: Kemény.
1: Elképesztő.
0: De imádjuk a nyarat, és hát most a nyárból kapunk is rendesen, a következő néhány napban lesznek 38 fokok. Viszont közben várjuk az üzeneteket, 0620 311 111. Sziasztok, bringatúrán vagyok a Tiszagáton, itt is nyomatom a Rádió 1-et. Nagyon jó vagy, Lili, puszi, Anita Tiszaújvárosból.
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, elképesztően meleg van amúgy, úgyhogy le a kalappal, hogy ilyenkor
0: bringázol.
1: Igen, nagyon durva vagy. Én itt el vagyok a klímás stúdióban.
0: És innen indítjuk a klíma alól neked most a következő igazi mai slágert.
1: Ami nem más, mint a The Fate of Ophelia, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy távolról sincs vége annak ellenére, hogy 6 óránál járunk. Lili, kész még egy órát?
1: Na, itt leszek veletek még egy órán keresztül, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Csak egy picit állunk meg, aztán indítjuk a Rádió 1 Live Mix második óráját. Viszont most arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mire kell nagyon figyelni, mert hogy van még a mai napon több páros belépőm is, amit meg lehet nyerni. Mutatom az infókat a Strandfesztiválról, aztán pedig jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: ajtók mögött minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra!
0: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton! Strand Fesztivál! Augusztus 19-22! Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage! Egy klub a strandon! Tali Zamárdiban!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Figyelem, Kaposvár! Ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról! Most minden bemutató termék a napi 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kaposrét sor 1 alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készlet erejéig érhetők el.
4: Mosgón a kakas a király.
5: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték.
4: Részletek mosgó.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
7: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Ki csinálják az intimitást a párkapcsolatban azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést.
9: Elmondom, hogy az elméletem ezzel kapcsolatban. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
8: Igen.
9: Ugye? Így van.
10: Írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
8: Az nem szerencsés, úgy néha én sem alszom, de az nem túl jó.
10: A legalja, a zokniban alvás, abban a zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, az kikérem
9: szerintem
10: magamnak.
9: Én ebben látok valami cukit.
8: Nem, zokniban nem szoktam.
9: Ez azért cuki, mert ez olyan, mint amikor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhában. Nem azt érzed, hogy...
10: fáradt.
9: De szerintem például, tehát nem is tudnék, nem tudok mesztelen a alsó testtel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi. Csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposváron, a Búzavirág utcában, valamint a Kinizsi és az Aranyi lakótelepen. Az új elektromos midibuszok olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem közlekedett helyi járat. Az új menetrend tervezetét augusztus 10-ig véleményezhetik a lakosok. Eltiltás ellenére vezetett, balesetet okozott. Büntetőeljárás indult egy 30 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint eltiltás ellenére vezetett, majd több járműnek is nekihajtott Nagyberkiben. A sofőr a baleset után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Az ügyben ittas járművezetés gyanúja is felmerült. Egy a Kőrös-hegyi Völgyhídról készült videó terjed a közösségi médiában, amely állítólag egy bázisugrást mutat be. A felvétel hitelességét egyelőre nem erősítették meg, így azt sem lehet tudni, hogy valódi eseményről vagy mesterséges intelligenciával készült videóról van-e szó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Így is van, ahogy ígértük, csak egy pillanat rátunk meg, a második órát pedig indítjuk Regál Lilivel.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vagy velem egyébként. Mindig más érzés, ugye, hogy valaki más van a Geri helyett, és kicsit össze kell szokni, de én nagyon élvezem ezt a folyamatot.
1: Hát, ugyanezeket tudom elmondani. Geri egyébként Szabin van, de aki nagyon hiányolja a nyugalom, jövő héten már lesz újra Gergő. És hát külön hadd köszöntjük egy nagy tapsal az esztergomiakat, ugyanis a mai naptól a 107,5-ös MHz-en elindult a Rádió 1 Esztergomban is, szóval ott is szólnak az igazi mai slágerek, és szól a mix, amit Lili már is folytat.
2: Kezdjük is el akkor a második órát, elsőként érkezik az I Don't Wanna Wait, amit én egy különleges remixben játszom itt a rá...

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egészen 7 óráig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, viszont holnaptól extrán figyeljünk oda egymással, mert hogy az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Csütörtökön, vagyis holnap 0 órától egészen augusztus 4-e 24 óráig. Ez olyankor van egyébként, amikor három egymást követő napon 27 fok felett van a napi középhőmérséklet. Hát, nagy hőség jön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rengeteg üzenetet kapunk, itt van Martin. Szóval, szia Lili, három dolgot szeretnék mondani. Az első, nagyon jó titeket hallgatni, a második, hogy nagyon csinos, vagy a harmadik pedig, hogy nagyon jó volt most szombaton Székesfehérvár Fiesta a belvárosban. Jó zenéket adtál.
2: De jó, nagyon szépen köszönöm. Tökre örülök mindig, amikor a hallgatók mondjuk egy fellépésemen is ott vannak. Elképesztő volt ez a buli, rengetegen voltak, tényleg alig lehetett látni a tömeg végét. Köszönöm, hogy írtál.
0: Na, hát akkor hol láttátok legutóbb Lilit? Ezek is jöhetnek, aztán majd megbeszéljük, hogy hol lesz még a héten az igazi mai slágerek között. Pedig itt az újabb Naná, hogy mixben?
2: Egy olyan dal érkezik, ami azért áll nagyon közel a szívemhez, hiszen ez volt az első remix, amit elkészítettem, ami megszólalt nappal a Rádió 1-en. Ez a Miracle, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Ez a Rádió 1 és ez a Live Mix egészen 7 óráig. Brutál sok az üzenet, Lili, ezt figyeld. Sziasztok, én alapjáraton rockot és metált hallgatok, de Lili, a testírusoddal, élettel teli vidámságoddal, pozitív gondolkodásoddal mindig feldobod a napom. Imádom a zenéidet, és mikor hallgatom ezeket, még jobb a kedvem, és erőt ad, főleg amiatt, hogy jövő héten megszületik a drága pici lányom. Hát ez egy nagy taps. Wow. Üdvözlettel, Burkus a kamionos. Na, milyen hatással vagy? Nézd!
1: Először is gratulálok, és el se tudom mondani, hogy mennyit jelent egy-egy ilyen üzenet. Tényleg én nagyon örülök, hogy a zenémmel vagy az energiámmal fel tudom tölteni az embereket, ők pedig visszatöltenek engem ezekkel.
0: Igen, és köszönjük ezeket az üzeneteket, jöhetnek még, és adunk is Lili energiájából, mert hogy még fél óra van a Live Mixből, de most jön egy gyors hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Ez a mi lett volna, ha, az szerintem a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája.
6: De neked van
5: a halál előtti idő, sajnos.
6: Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak ez nem voltál megfelelő állapotban, az, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
7: Na de ideg meg kell jutni, hogy ezt mond.
5: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat. 6 évvel ezelőtt lett volna lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen. Lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam. Egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, két munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
7: Na, akkor
5: Ági,
7: mondom
5: meg, hogy ki volt.
7: Kicsit búvárkodjunk. Ki csávó.
5: Csak a monogramja.
7: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót. És nem boldog.
5: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
6: De amúgy, ha Káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
5: 2011-ben az ügylet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben? Nézd, ezt az apartmant vettem belőlem Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem. De jó, szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
7: Hát, az mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
5: Marhacsontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az ötös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió, a telefon teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Engem 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerek.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: de rendben van ez a zene is. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7 óráig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, és nagyon fontos, a kívánság műsorban páros belépőt lehet majd nyerni a Strand Fesztiválra, szóval nagyon figyelni kell. Viszont rengeteg az üzenet, és egy nagyon cuki sztorit találtam ezek között most. Kedves Lili, nagyon szeretem minden zenédet, nagyon sokat is hallgatom, és sokszor motiválsz minket, képzeld. Végre sok év kőkemény éttermi munka és vállalkozás után sikeresen megvettük a párommal életünk első szalonautóját, ami nekünk hatalmas lépés. Most látjuk, hogy miért is dolgoztunk ennyit, miért volt sok álmatlan éjszakánk, hát ezért, és ebben picit te is benne vagy. Nagyon sok boldog évet kívánunk neked, üdv Dávid és Betty!
1: Óriási gratula, nagyon, ez nagyon jó sztori, köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk.
0: És használjátok egészséggel az új autót, és hangosítsátok fel benne a rádiót, mert hogy pörög tovább a Live Mix.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, ugyanis egy nagyon jellegzetes részét fogtam meg, szerintem ezt senkinek sem kell bemutatni, érkezik a Rapture egy kicsit újabb verzióban itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött.

0: játszók mögött. Regál Lili.
1: Így van, és így volt ez az elmúlt két órában, és szerintem szenzációs volt. Nagyon köszi ezt a mixet, Lili.
2: Én is köszönöm, nagyon élveztem, tök jó volt, elröppent ez a két óra egyébként.
1: Bizony, és hát ugye a nyár közepén vagyunk, ilyenkor rengeteget melóztok, gondolom nagyon sok helyre mész ezen a héten is.
2: Igen, előző héten 7 fellépésem volt, aztán plusz a rádiók, ezen a héten 5 plusz a rádiók, augusztusban azt hiszem talán 30 fellépésem lesz, úgyhogy imádom csinálni, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyi helyen ott lehetek, és várom szeretettel a hallgatókat.
1: És így gondolom, vannak duplázások is neked bőven.
2: Meg triplázások is, szóval igen, ilyenkor eléggé feszes a tempó.
1: Na hát akkor neked jó munkát, nagyon köszi még ezt a kettő órát, óriási taps Regál Lilinek, mi pedig mindjárt folytatjuk az élő kívánság műsorral. Elsőként Ed Sheeran és az Azizám jön majd. A kéréseket várom, naná, 0620-311-111, és nagyon fontos, lesz játék is, strandfesztivál, páros belépőket lehet tőlem nyerni.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
11: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Mert a három DJ legenda

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Folytatódik Kaposváron a közterületek virágosítása, a város több pontján gondozzák a virágágyásokat, a körforgalmakba pedig idén is évelő növényeket ültetnek. A cél, hogy a parkok és a közterek egész nyáron rendezett virágos képet mutassanak. Öt balatoni város közös szövetséget alapított. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Hévíz és Zalakaros közösen alapította meg a B4-ek szövetségét. A szervezet célja a balatoni térség fejlesztése, a turizmus erősítése és a fontos beruházások összehangolása. A városok augusztus elején a térség országgyűlési képviselőivel is egyeztetnek. 100. születésnapját ünnepelte egy kéthelyi asszony, akit családja és az önkormányzat is felköszöntött. Tóth Jánosné 5 generációt tudhat maga mögött, és ma is otthonában él. A hosszú élet titkának a szeretetet és a jó kedvet tartja. A térségben marad a meleg nyári idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy. Ez már az élő kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és... A friss közlekedési infók: a fővárosban nagy a torlódás a Rákóczi hídon Budafelé, az M1-esen pedig nagyon erős a forgalom Budapest felé Biske és Biatorbágy között, személyautóval a belső sávot érdemes választani a terelésnél. A közlekedési infók után pedig nézzük, mivel indul a kívánság műsor. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szabolcsnak szeretnék a testvéremnek egy számot kérni.
0: Oké, mit üzensz neki?
1: Hogy sok boldog névnapot kívánok.
0: Ne, Szabolcs névnap van.
1: Tegnap volt, de most tudtalak elérni.
0: Tegnap volt Szabolcs névnap, én meg a Szabolcs nevű barátomat nem köszöntöttem fel. De jó, hogy szólsz. Hát így akkor utólag. Aszta.
1: Hát igen, most így utólag megoldjuk akkor ketten.
0: Így van, boldog névnapot, Bokikám. Így picit megcsúszva. Na és akkor a te Szabolcs nevű tesódnak mi szóljon?
1: Teddy Sims.
0: Oké, Teddy Sims is a The Door. Már indítom is. Szia!
1: Szia!
0: És nem csak ezt indítom, hanem a játékot is. Aki tizedikként hív, tudja a rádió eszlogent. Páros belépőt nyert tőlem a Strand Fesztiválra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Csak igazi mai sláger megy. 9 hallgatóval már beszéltem, vagyis a következő lesz a 10., aki megnyeri a páros belépőt a Strandfesztiválra. Nézzük, hogy hívják. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Anna vagyok.
0: És a 10.
1: Köszönöm. Hú, de gyönyörülök, köszönöm.
0: Honnan csörögtél?
1: Parádról.
0: Na, és ott is gondolom 1400 fok van, még így 7 óra után is.
1: Persze, nagyon meleg van.
0: Hogy bírjátok?
1: Hát csak klímával.
0: Hát, vagy egy jó nagy csobbanással a Balcsiba, a Strandfesztivál alatt, ugye?
1: Pontosan.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon gratulálok. Tudod, hogy kivel mész?
1: A tesómmal.
0: Hogy hívják őt?
1: Kata.
0: Na hát akkor csajoknak jó bulit! Élvezzétek nagyon!
1: Köszi, szia!
0: Szia! Az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább. Azok, amiket a hallgatók kérnek, mert hogy a kívánság műsor folytatódik. Szép estét! Szeretném kérni a Golden Summert Katicának, és azt üzenem neki, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok, szeretem, és a hétvégén bepótoljuk a születésnapokat. Puszilom és köszönöm szépen, Galgóta jött. Hát, ez egy jó választás. Az igazi mai slágerek között Loi David Puentes és a Golden Summer Rádió 1-en, és mi is sok boldog.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig az élő kívánságműsor, és kettő fontos dolog is van, az egyik, hogy mivel folytatjuk, erre a válasz Bibi Rex a Faithless New Religion, mert hogy Gyuri ezt szeretné, kinek küldjük, szia!
1: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, és üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Az igazi mai sláger már indul, és szép estét nektek!
1: Köszönöm, nektek is!
0: És a másik fontos dolog, hogy nem csak a dal indul, hanem a játék is. Páros belépőt lehet nyerni a Strandfesztiválra. Aki 10-ként hív, mondja a rádió eszlogen, piff, már adom is a belépőket. Deep.

0: Rádió E, csak igazi mai sláger megy, és most kiderül, ki lesz a tizedik. 0620 311 111 a számunk. Ez a Rádió E, hello, Király Tamás vagyok.
1: Szia, Ádám vagyok.
0: Ádám, honnan csörögtél?
1: Siófokon.
0: Wow, hát ez csak egy köpés Zamádítól, ahol ott lehet a strandfesztiválon, mert te vagy a tizedik.
1: Ó, vagy nem hiszem el.
0: Mi a Rádió E szlogen?
1: Rádió E, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Köszi, nagyon köszi!
0: Voltál már a strandfesztiválon?
1: Nem, még sosem. Hallottam, mert ide hallatszik, de még sosem mentem be.
0: Hát akkor itt a nagy lehetőség. Jó bulit, köszi, hogy játszottunk!
1: Nagyon köszi, szép napot, szia!
0: És a Fogyarásban is egy olyan előadó, aki ott lesz a strandfesztiválon, nem kérdés, DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogival is, de se jön, ez a Jó leszek újra!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma se volt hideg, na de holnap már 34, holnap után pedig 36 fok tombolni fog a nyár.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Nézzük, mivel folytatjuk a kívánság műsort. Ti kitől kéritek, Dorina, az igazi mai slágert?
2: Dua Lipától szeretnénk. Dorina kint dolgozik a műhelyben most is.
0: Akkor Dua Lipa és a Dance the Night az igazi mai slágerek között. Dorinak pedig jó munkát kívánunk!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, én Atis vagyok, ha már kívánság műsor, azt szeretném kérni, hogy ajándékozz meg két jeggyel, léci, a lányomnak szeretném 20. születésnapjára. Hát, nagyon sok boldogságot kívánunk a lányodnak, jegyet így nem tudok adni, de nyerni még lehet tőlünk holnap is. Most viszont egy gyors hidratációs szünet, és a diszkósit folytatja Bárány Attilával. Király Tamást hallottátok, további szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
12: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: Radio 1.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
4: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposváron, a Búzavirág utcában, valamint a Kinizsi és az Aranyi lakótelepen. Az új elektromos midibuszok olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem közlekedett helyi járat. Az új menetrend tervezetét augusztus 10-ig véleményezhetik a lakosok. Eltiltás ellenére vezetett, balesetet okozott. Büntetőeljárás indult egy 30 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint eltiltás ellenére vezetett, majd több járműnek is nekihajtott Nagyberkiben. A sofőr a baleset után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Az ügyben ittas járművezetés gyanúja is felmerült. Egy a Kőrös-hegyi Völgyhídról készült videó terjed a közösségi médiában, amely állítólag egy bázisugrást mutat be. A felvétel hitelességét egyelőre nem erősítették meg, így azt sem lehet tudni, hogy valódi eseményről vagy mesterséges intelligenciával készült videóról van-e szó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estőt, hölgyek és urak!

családot is, mert ennél jobbat nem tudok elképzelni, hogy az ember kiszakadjon egy kicsit a valóságból. Ez történt ezúttal is, még a telefonokat se vettem fel, csak pihentem Klaudiával. Ezúttal is szeretném megköszönni Puksinak,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi C

interjú egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.

0: 2022. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-től. Jamina már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Úgyhogy itt vagyunk veletek a következő 2 órában. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, ez Switch Disco és Szemfeld közöse, ez pedig a Slip.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Zoltán és az Alive. Ez egy fantasztikus Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál. Nyár végén jön majd a Strand Festival, ahol idén fellép a német nagyágyú Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagyágyú Robin Schulz, ez pedig a Better Times itt a Rádió 1-en.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Lesz pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Styler és a You and Me. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, neki ugye van már első, második és harmadik helyezése is a Rádió Egy DJ szavazásán, és te is hirdettél megint egy DJ tehetségkutatót, a neve Jamina Next.
1: Hamarosan jövök az első konkrét dátummal, mert ugye azt annyit elárultam, hogy az online térben lesz az első kör, tehát oda kell beküldeni egy mixet, nagyjából 10-12 perces mixet, ami alapján majd leszűröm, hogy egyáltalán ugye érte valaki a mixeléshez, és akkor a második kör lesz, az pedig már élőben. Egy nagyon ikonikus helyszínen itt Budapesten, de ezt sem árultam még el. Úgyhogy az első körben mindenképp az jön, hogy mi ennek a dátuma, amíg a mixeket le kell adni.
0: Oké, hát akkor sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe belevág. Bizony. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá egy saját dallal.
1: Így van, Jamina és Sofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a Third Is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, és hát bomba zenék jönnek 10 után is, például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Alex Kenji és a Bumble.
1: Úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, szuper friss és igazán menő zenék jönnek a következő egy órában is. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Pulmax és a Headlights nagyot ment az utóbbi jó másfél évben. Nem csak itt a Rádió 1-en, hanem az ország összes rádiójában, hiszen voltak olyan hetek, amikor ez volt Magyarország legjátszottabb rádióslágere. Úgyhogy Pulmax-re nagyon büszkék vagyunk, és hát Jamina is előszeretettel pörgeti tőle ezt a dalt. Ez volt tehát a Headlights, most pedig jön egy különleges újdonság.
1: Hiszen most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk. Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere. Úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a Rádió 1-en.

0: Crazy Town legendás slágere, a Butterflies. Brad Easy adott rá egy trendi új kabátot 2026-ban. Ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, és vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na, ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/RadioEgyHungary.

0: Nál mostanában kihagyhatatlan, ez volt a Pretender itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban is. Maradjatok, rögtön jön Pure Beat!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: parti jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: van, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szavasztos rácok, hello Gerikém, kezdjünk is bele. Mester 3-assal kezdünk, érkezik a Switch Disco, Sam Fell és Rehab közöse, ez nem más, mint a Sleep Tonight. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Radio Show-ban.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is mine. World is mine. Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A

0: Cardi's Mine Radio Show szerda este. Pure Beat mára is hozott egy csomó különleges friss megjelenést. Jön megint egy ilyen.
1: A következő dal egy igazán felemelő hangulatú szerzemény a belga DJ-től, a Lost Frequencies-től, amelynek a címe Leave It All. A belga DJ és producer ismét megmutatja, hogy a lendületes elektronikus hangzás és az érzelmes dallamok tökéletesen megférnek egymás mellett. Ha szereted a pozitív energiákat árasztó, úgymond rám a nyári hangulatú zenéket, akkor ez a szám biztosan elnyeri a tetszésedet. Tekert fel egy kicsit a hangerőt és hagyd, hogy magával ragadjon ez a vibe. Érkezik Lost Frequencies és a Leave It All. Ezzel menjünk tovább itt a Bariz már idősóban.

World is Mine Radio Show. Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Pure Beat! Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary

0: Szerda este Pure Beat a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációjával megyünk tovább. Prosper és Clooney közös munkája, mindkét DJ modern house zenei szintén meghatározó alakja. A dal címe pedig Free Your Mind. A modern tech house és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözik ebben a dalban. Ettől egyszerre friss és mondhatjuk, hogy nosztalgikus. A dalban egy ikonikus house vokál szempül is hallható, amely tovább erősíti azt, hogy ez egy ilyen igazi, régi klubhimnuszként csendüljön fel a bulikba. A vokál szerintem zseniális, borzasztóan beleillik ebbe a groove-ba, és nagyon fülbemászó. Már is mutatom, érkezik a Free Your Mind, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között, és egy magyar vonatkozás ugaljon most.
1: Így van, méghozzá egy feldolgozás, egy igazi tech house klasszikus következik a 2010-es évek elejéről. Jason Chance 2012-ben megjelent Zulu Shuffle című trackje lett feldolgozva. Hát ez egy igazi, régi klasszikus tech house dal, de azt kell mondjam, hogy a mai napig megálljon még az eredeti verzió is a helyét, mert borzasztó komoly master kapott a dal, egy kicsit ilyen törzsi, ritmusos, lüktető groove van a dalban, és hát a TikTok ereje megint kijött, hiszen hosszú-hosszú évek után ismét erre a dalra elkezdtek videókat készíteni a fiatalok, és egy magyar DJ, producer Eden Miller kapott is az ötleten, és már is elkészítette a saját verzióját, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: és a Plastic Dreams, ez Who változata volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Néhány percig még Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a hét második fele?
1: Hát igazi nyári hajtás van, nekem ma este indulnak a fellépések, szóval ma este találkozunk Vonyartvashegyen és Balatonlellén, csütörtökön Szegeden leszek megtalálható, pénteken Siófokon és Köröstorokon, szombat vasárnap pedig Siófokon találkozunk az aftertáborban.
0: Pure Beat, jó bulikat kívánok neked, hajrá! Nektek pedig, drága Rádió 1 hallgatók, nagyon köszi a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, aki bulizik, annak pedig jó szórakozást, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, Amina, Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belépőket lehet nyerni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igaz

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a dél-londoni négyszeres Grammy-díjra jelölt szenzációs énekesnő és dalszerző Ray, akinek a This Music May Contain Hope albuma felrázta a pop bizniszt. 17 számot tartalmaz a 73 perces album, és évszakokon ível át az őszi melankóliával kezdődik, a Girl Under the Grey Cloud dalban, aztán téli sötétségbe süllyed a Winter Woman című dallal, aztán tavaszi szólos hangulat, és végül megérkezünk a nyárhoz ezzel a dallal. Jön a Where is my husband?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most Eva Max és az a Maybe You're the Problem, ami a második stúdióalbumán szerepel, ez ugye a Diamonds and Dance Floors volt még 2023-ban. Itt még együtt dolgozott Sir Cut-tal, aki a volt párja, akivel egyébként most már nincsen közös munka, és megszakadt minden kapcsolat. Sir Cut egyébként Gaga legutóbbi albumán is dolgozott. Jön már is, Eva Max!
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkozhattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nicholas, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Felt-el.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: so don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.